Hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 90.2 FM. Классное радио в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam ostatva. Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyamasztok, va, Iodin FM.
1: Klasszne radio, vdorohu.

0: Itthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kéziroda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, az U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető munkanap 8 és 16 óra között a kezilabda sport.genius@gmail.com e-mail címen. Blahogyin fond Genius Uspiu Práci Zuhorskő Federáció Han Bolota Zakarpátszke Mohorskim Univerzitetom imeni Ferenc Rákóczi II. U 2026. 27. Naučalnom roci produže programu Pitremke Talanovej toj molodi v haluzi Han Bolu na Zakarpatji. Mereža rozvitku талантів продовжує діяти у 19 центрах ганбольної майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Polanán került megrendezésre a Kárpátaljai megye ökölvívó selejtező torna. A 2012-13-as születésű fiúk és lányok versenye a korosztályos országos bajnokságra készülő megyei válogatott keret kialakításának egyik fontos állomása volt. A legjobb eredményt Román Palahuszinec ért el, aki aranyérmet szerzett és ezzel bejutott a kárpátaljai válogatottba. Ő képviseli majd a megyeit az augusztus 7 és 17-e között Hmelnickiben megrendezésre kerülő országos ökölvívó bajnokságon. Anton Mohalcsics és Artem Volosz bronzérmet szereztek. A sportközösség kiemelte, hogy ezek a győzelmek jól mutatják a kárpátaljai gyermek és ifjúsági ökölvívásban rejlő erős potenciált. Юнібоксери виступили на відбірковому турнірі Закарпатської області, який відбувся у селі Поляна. Змагання серед юнаків та дівчат 2012-13 років народження стало етапом формування збірної для чемпіонату України. Найкращий результат показав Роман Палагусинець, який виборов золоту медаль та увійшов до складу збірної Закарпаття. Він представлятиме область на чемпіонаті країни з боксу серед юнаків, що пройде з 7 по 17 серпня у Хмельницькому. Бронзу здобули Антон Михайлович та Артем Волос. У спортивній спільноті визначають, що ці перемоги демонструють сильний потенціал дитячого та юнацького боксу Закарпаття. Az Ilosvajvárosi Szabadidő Központban rendezték meg a 64-es országos dámajáték egyéni csapat bajnokságát, amelyen 32 versenyző indult Ilosváról, Ökörmezőről, Técsőről és Nagybocskóról. Az A csoportban a 75 éves técsői versenyző Mikola Kosilkó, a sportmesteri szín várományosa, magabiztos játékkal és stabil teljesítménnyel szerezte meg az első helyet. Második lett az ilosvai születésű háromszoros világbajnok ukrán sportmester Katerina Mojszej, míg a harmadik helyet a técsői Iván Brinznyánik szerezte meg. A csapat versenyt is Técső nyerte. A B csoportban, ahol a 8-tól 17 éves fiúk és lányok versenyeztek, a nagybocskói Tarasz Volosyuk bizonyult a legjobbnak. Vyrsávskomu miskomu centri pozaškilnoj osvitovit busia osobisto komandny čempionat Zakarpatskoj oblasti z bliskovišnik šašok 64, u jakomu vzali účast 32 sportsmenius Iršavy, Mižgirja, Tячева та Великобичкова. У турнірі А перемогу здобув 75-річний тячівець, кандидат у майстри спорту Микола Кошілко, який набрав найбільшу кількість очок. Друге місце посіла майстер спорту України, триразова чемпіонка світу Катерина Мойсей з Іршави, третє тячівець Іван Бринзяник. У командному заліку також перемогла команда Тячева. У групі Б серед юнаків і дівчат від 8 до 17 років найсильнішим став представник Великого Бичкова Тарас Волощук. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtis Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, hála szívvel köszönjük te néked, hogy ma is előtted állhatunk, hozzád jöhetünk, azzal a vágyal a szívünkben, hogy jelenlétedben a te szavad szóljon, szólítson, mert valóban a te szavad egyedül az, amely képes akár önmagunkra tekintve, saját életünkre nézve változást, megújulást, vezetést adni. Egyedül csak te vagy erre képes, Urunk. Mert ha magunkra gondolunk, akkor azt látjuk, Urunk, hogy sokszor olyan hiúak, önteltek, és magunk törvényei szerint akarjuk élni az életünket. És amikor eljutunk odáig, ahogy énekeltük is, Urunk, hogy csak rád maradtam, akkor válik formálhatóvá az életünk. Kérünk téged így munkák, hogy ma reggel is te formálj bennünket, te szólíts bennünket. Amen. Isten igéje, kedves testvérek, miáltal közetek szólni kívánok, írva található a mára kijelölt új szövetsége szakaszban. Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, 4. részében, az első 5 versben. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. A lélek nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre, gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre, hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgés által. A lélek nyilván mondja, hogy utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre, gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Egy nagyon erőteljes kijelentés, és én azt gondolom, hogy elsősorban egy figyelmeztetés, aki áll vigyázzon, hogy el ne essék. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ismerve Isten igéjét, élve keresztény életünket, bezártakká válunk, és egy nagyon fontos tanítás a Pál apostolnak másik helyen, hogy tanítható maradjon az ember. Az előző fejezetben olvashattuk azt, hogy még a püspökre nézve is, a diakónusra nézve is egy nagyon meghatározó az, hogy tanítható legyen. Nem beszélve mai napig a szakaszunkban, mint egy válaszként arra a kihívásra, ami napjainkban külön figyelmeztetésként ott lehet, hogy nagyon könnyen az ember már úgy gondolhatja, hogy mi újat lehet még mondani, mit lehet még tanítani nekem. És bár eljuthat egy ember odáig, hogy sok minden tud a Szentírásból, sok minden ismerete van, kortörténettől kezdve nyelv, ismeret, héber, görög, számomra mindig figyelmeztető jel egy kedves ismerősöm, aki egy igen nagy tudású, sok nyelvet beszél, filozófiával foglalkozik, de minden beszélgetésben kiderül számomra, hogy igen távol van az Istentől. És ez mindig egy figyelmeztető jel, hogy tulajdonképpen az ismeret önmagába véve nem minden esetben azt jelenti, ami az Isten szándéka mindezzel. Ezért fontos, kedves testvérek, azt szem előtt tartani, hogy feltétel az Istennel való kapcsolatban, hogy taníthatóak legyünk, de ugyanakkor ebben a taníthatóságban szintén feltétel az, hogy alázattal a tanításban a konkrét vezetést keresni, kutatni, és valóban vágyakozni utána. Mert nem csak egy információ átadása az Isten igének az olvasása, a hallgatása, hanem mindenkor tulajdonképpen az isteni vezetés, az isteni szónak az ereje, ahogy formálhatja az emberi szívet, tanácsolhatja, meghatározhatja a mai irányt is. Tehát így tekintve a mai napige szakaszunkra, miben is akar minket tanácsolni, vezetni, információ átadáson felül. Információként talán még fontos megegyeznünk mindenek előtt azt, hogy Efézusban, Pál apostol idején, Timóteus idején, ami igen óriási kihívás, és amire nézve Pál reagál, ezek a gnosztikusok. Egy olyan kihívás ez az efézusi gyülekezetnek, amiben a gnózis, az ismeret azoknak a tévtanítóknak a tanítása, akik arról beszélnek, hogy igazából a test az úgy, ahogy van, rossz, gonosz, és csak a lélek az, ami jó, ezért nem kell semmilyen formában foglalkozni a testtel. Így jön ki például az is, hogy odáig eljut, hogy mivel a testi élvezet, testi öröm, az tulajdonképpen önmagába véve rossz és gonosz, ezért tiltják a házasságot. Tehát hogy jössz te ahhoz, hogyha Istenben hívő ember vagy, hogy esetleg testi élvezetre gondolhass bármilyen formában is. Tehát valahol érezzük, hogy valahol ez nagyon el tud csúszni akkor, amikor az ember saját bölcsességében, vagy nagy tudásában, tudományában odáig jut, hogy igazából nem az Isten szava meghatározó, hanem az Isten szavát esetleg eszköznek használja arra, hogy önmagát valamilyen formában alá támassza. Lélek nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől. Talán jó ezzel kezdenünk, és úgy letenni Isten kezébe azt, hogy a mi szívünkben az a hit, amiről itt Pál apostol beszél Timóteusnak, ugye a tegnapi nap a summája magának, annak a titoknak, annak a hitnek, amire nézve fontosnak tartja Timóteus felé, hogy a gyülekezetet tanítsa. Tehát ebben, hogyha magunkra gondolunk, akkor talán szabad letennünk Isten kezébe azokat a kételkedéseket, azokat a tüskéket, amelyek meghatározzák a hitből fakadó cselekvéseinket. Mit értek ez alatt? Nagyon könnyen közösségben, gyülekezetben, hogyha emberi kapcsolatainkban esetleg megsértenek, esetleg nem úgy szólnak, esetleg nem úgy néznek, esetleg nem ismernek,

kell, hogy én egyet hátrébb lépek, hanem lelkileg sokkal nagyobb, egyre erőteljesebb a távolodás. És bár, ami mindig megdöbbentő számomra, hogy ha mi nézünk egy közösségre, Isten népére, gyülekezetre, egyházra, akkor lehet számos olyan észrevételünk, ami megmondhatja azt, hogy hát miféle gyülekezet ez, hát miféle ember, miféle keresztény ember, hogy éli meg a hitét. De sohasem szabad elfelejtsük, hogy ez a őszinte kritika, amit megfogalmazhatunk, ezt mindig annak a tudatában tegyük, hogy Isten egyházára, népére, gyermekére azt mondta, hogy én házam, én gyermekeim, és az én elhívottaim. Hogyha abból indulna ki az Isten, amiből mi, hogy milyen is az ember, milyen vagyok én, akkor nem lenne ebből elhívás, nem lenne abból gyülekezet, nem lenne abból egyház. De mivel Jézus Krisztusra néz, még én is beleférek, még te is beleférsz. Minden sértődéssel, minden fájdalommal, minden kritikával, minden örömmel egyaránt mindannyian beleférünk. És talán ez az, amit jó szívünkben forgatni és átgondolni, hogy egy bizonyos közösséghez, ehhez a gyülekezethez való tartozás számomra mit jelent? Túl tud engem léptetni azon, amibe elakadok? Meg tudja láttatni velem az emberi nyomorúság ellenére az, hogy mindemögött mégis ott van az Isten? Hajlamosak vagyunk, én különösképpen időközönként, hogy olyan szörnyűnek látom a helyzetet, hogy indulattól kezdve sokféle megfogalmazás, kritika, ami ott van embertársaim, keresztény testvéreim irányába, és valahol ebben engem megszólított az Isten, hogy nem baj, ha ezek ott vannak, de sohasem szabad elfelejteni azt, hogy Isten annak ellenére, hogy én milyennek látom, igent mondott rád. És visszafelé is, Isten annak ellenére, hogy milyen vagyok, igent mondott rám, láss így engem, lássuk így egymást. És aztán, mivel Pál apostol Timóteust figyelmezteti, hogy a lélek nyilván mondja, tehát nyilvánvaló, tudható, látható, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak, ez egy óriási figyelmeztetés. Tehát nyilvánvaló, hogy megtörténik, és ennek a valósága az, ami miatt megszólít Isten igéje, és mielőtt tennék lépést, megállíthat. Ugye a Szentírásban, ha megfigyeljük a felépítést Isten népe irányába, hogy mi is történik, akkor azt láthatjuk, hogy megkezdve Ábrahámtól, aztán mint Izrael népe, hogy az Isten figyelmeztet, megszólít valamiben, megfed benne, és utána még eljön az is, hogy ítélet. Megkezdve azzal, hogy Saul elveszíti a királyságát, Mózes nem léphet be a Kánaán földjére, Izrael népe elkerül fogságba, Babilon, Asszíria, megszűnik Jeruzsálem, Izrael. Tehát ezek mind-mind egy szem előtt lévő szerkezetfelépítés, de még a legfélelmetesebb ítéletben is, amikor úgy tűnik, hogy megszűnik létezni Isten népe, abban is a kegyelem szava mutatkozik meg. Nem azért beszél a Szentírás arról, hogy Isten népe Babilonba került fogságba, és ott megy a siránkozás, megy a feladás, hogy citráinkat a nem tudom mire akasztottuk, és nincs tovább öröm, vége van. Tehát ez sem azért van, hogy tényként közölje az Isten, hogy végetek van, hanem arra figyelmeztet, hogy én ismerlek, én tudom, én engedtem meg.

0: Én cselekedtem. Miért? Hogy te is megértsd, hogy mit jelent hozzám tartozni, hogy ki vagyok én, mit jelent Isten népe. Tehát a legfélelmetesebb ítélet is, az még mindig a kegyelem szava. És amikor itt arról olvasunk-e mai reggel, hogy nyilvánvaló, hogy a lélek kijelenti, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak, akkor bár félelmetes a kijelentés ezzel szembesülni, hogy Isten népéről van szó, hogy Isten népe között fog ez megtörténni, de ez még mindig a kegyelem szava, amiben megszólít. És itt nem másra kell gondoljunk. Nem látunk emberi szívekbe, lelkekbe. Nem tudjuk, hogy kiben jut el odáig a megtapasztalás, a elvárások, hogy azt mondja, hogy én ez a közösséghez nem. Minden évben jön 2-3 levél nekem. És ebben a levélben vagy az van, hogy mivel itt kereszteltek, ezért szeretném jelezni, hogy húzzanak ki, mert jehovista lettem, vagy mivel itt kereszteltek, és megtaláltam a helyemet a, nem tudom, katolikus egyházban, ezért húzzanak ki. Minden évben van 2-3. És mindig elgondolkoztat engem, hogy vajon ez ember mit élt át? Negatív dolgokat, vagy ott nagyon pozitív dolgokat? Ez mindig nagy kérdés. Mindig valahol alázatra inthet, hogy mi, mint közösség, mint Isten népe. Bár nem tudjuk mindenkinek, vagy egymásnak a belső világát, a megtapasztalásait, az életét, de vajon érezhetik-e azok az emberek, akik kívülállónak érzik magukat, akik nem találták meg a helyüket, hogy mégis van kapcsolódás, mégis van nyitottság, mégis Isten népe között vannak. Így tehát az Isten igéje először is ma reggel te neked és én nekem szól. És abban figyelmeztet, hogy a lélek tudja, kijelenti, hogy némelyek elszakadnak. Vigyázz! És ez az elszakadás, ez nem minden esetben ilyen radikális kilépést jelent, hanem jelenthet egyszerű megfásulást, egyszerű hátralépést. És sokféle más formája is van. És abban szólít meg, vigyázz, a lélek tudja, és a lélek szól. Merd oda tenni Isten kezébe így az életedet. Nem csak, hogy elszakadnak, hanem azt mondja, hogy hitető lelkekre, gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Tehát a lélek figyelmeztet, hogy hitetők és gonosz lelkek tanítása az, ami ott lehet közöttünk, hitető. Beszélnünk kell talán arról, kedves testvérek, hogy nagyon sokszor mi valóban egy ilyen burokban, egy belső közösségben éljük az életünket, de bármennyire a nagyvilágtól úgymond elzárva, de nem lehet teljesen kizárni azt, amit ez a teremtett világban jelenleg zajlik. És hogy a hitetőnek a szándéka, ahogy minden némű társadalomban nyugatitól a keletiig, tehát van egy óriási nagy változás, egy paradigmaváltás. És ez a változás az, amit időközönként jó szemügyre venni és úgy átgondolni. Csak gondoljunk bele, hogy változtak azok a bizonyos normák, amik az élet szabályozására voltak. Megkezdve azzal, hogy egy középkorban, vagy akár még a 20. században is voltak bizonyos normák, amikor például, mit tudom én, irodalomban nagy nevekből indultak ki, és ahhoz viszonyítottak, hogy mi az érték. Egy Tolstoy, egy Dostoyevsky, egy Shakespeare, ezek voltak a meghatározók. Na nézd meg ma az irodalmat, az úgynevezett új irodalmat, hogy ezek a normák hogy tűntek el, és igazából olyat emeltek magasba, ami obszcén és félelmetes. De nézd meg a festészetet. Korábban, régebben még egy Michelangelo, egy bármilyen komoly festő meghatározta azt, hogy mi az érték, mi a szép. Na nézd meg ma, tedd mellé a mai normáknak megfelelő kimondott értékeket. És valahol nem csak a művészet, nem csak az irodalom, hanem a társadalom minden területén ezek a meghatározó normák, ezek egyre inkább töredeznek. És nem csak hogy töredeznek, hanem nagyon sok esetben semmissé válnak. Elegészen például a legalapvetőbb ember önértelmezésével kapcsolatosan. Gondolj bele, hogy ezelőtt egy 50 évvel, ha valaki azt mondta volna, hogy én nem vagyok se férfi, se nő, nagyon gyorsan szerintem bezárták volna, lakat alá tették volna, hogy valami gond van. Ma ez teljesen természetes. Ha azt mondta volna ezelőtt itt Kárpátalján valaki 20 éve, hogy hát én úgy érzem, hogy én tulajdonképpen egy macska vagyok, tehát teljesen egyértelműen bezárják. Na ma megteheti bárki, és azt mondhatja, hogy hát én egy kutya vagyok, én egy macska vagyok, én úgy érzem, hogy én ez vagyok. Tehát a meghatározó alapvető normák tűntek el, és az az úgynevezett hitető, akinek a szellemisége mai világban töröl el, és ami a durva, kedves testvérek, hogy nagyon sok éven keresztül nem direkt módon, hanem ilyen hitető módon szivárogva bombázta tulajdonképpen ezeket a normákat, ezeket a törvényeket, kánonokat. És amikor már úgymond feloldódott egy picit, na akkor jön a Pride. És akkor már nagyon erőteljesen üt. És félelmetesebben belegondolni, hogy a hitető, míg még ott Pálék idejében ez volt a kérdés, hogy mit tehetek, mit nem ehetek, addig egy ma lévő társadalomban kifordult minden a helyéről. És hogyha azt olvassuk, hogy Pál Timóteusnak arra hívja fel a figyelmét, hogy ezek a hitetők a gyülekezetet úgy bombázzák, és úgy vezetik félre, hogy ilyen hamis tanításokat, gnózisokat hoznak, és azt mondják, hogy akkor vagy igazi keresztény, hogyha ezt meg ezt nem eszed meg, akkor vagy igazi keresztény, hogyha csak a lélekkel foglalkozol, ami még időközönként tetszetős is a fülnek, mert hogy én keresztény emberként van egy őszinte vágy, hogy én szeretnék még tisztább, még Istennek tetszőbb életet élni, és akkor jön egy ilyen magasabb rendű tanítás, ami azt mondja, hogy hát ahhoz, hogy jobb legyél, tisztább legyél, kedvesebb legyél az Istennek, tegyél meg még egy lépcsőt, legyél beavatott, és utasítsd el a testet teljes értelemben. És még időközönként olyan tetszetős is, és úgy az embert meg tudja téveszteni. Csak az, ami mai reggel talán nagyon hangsúlyos és fontos ezt megértenünk, hogy az elmúlt évszázadokban oly félelmetes hitetés, érzékenyítés folyt ebben a világban, hogy minden norma megszűnt. És hadd utaljak itt vissza a tegnapi ige szakaszunkban, amikor azt mondja Isten népéről, hogy oszlop, hogy alap. Értjük, micsoda kiváltság az, hogy te keresztényként, Isten népeként egy másat vihetsz ebbe a világba, másat élhetsz meg, mindezzel szemben. Feltettem tegnap is kérdésként, tegyük fel ma is. Gondoljunk bele, mi történne ezzel a világgal, hogyha a kereszténységet, a keresztényeket, a hívőket az Isten csak úgy kiragadná, elragadná. Az az apró, pici kis norma is, amit keresztény emberekként még valamennyire szemléltetünk ebben a világban. Mi lenne, hogyha ezt teljesen kivenni az Isten? Pillanatokon belül önmagát emészteni fel. És az, hogy keresztények vannak, az, hogy Isten népe ott van ebben a világban, ez még mindig azt az isteni kegyelmet hirdeti, hogy van alternatíva, van lehetőség, van kegyelem. És ebben szabad-e mai reggel így látnod, hogy az Isten figyelmeztet, vigyázz a hitetéssel. Nem a nagyvilágba kell lássad, hanem az, amiben téged érint. Miben engedtél már? Miben szivárgott be az életedbe? Miben adtál helyet neki? És miben változott? Soha nem felejtem el, amikor először hallottam, hogy a Skót egyházban megengedték a homoszexualitást. Akkor nekem ez egy nagy kérdés volt, hogy hát ez hogy lehetséges? Vagy akár beszéljünk Svájcról. Tehát hogy lehetséges ez, hogy keresztény emberekként ennek helyt adnak? És innen volt Kárpátaljáról egy lelkész, azon az úgynevezett ominózus skót zsinaton, és vele beszélgettem, hogy hogy történt mindez, és elmondta, hogy valami félelmetes volt. Mert nem az volt, hogy van egy törvényjavaslat, amit zsinat szavazzon meg, hanem meghívtak ilyen nagyon-nagyon közismert embereket, írókat, nagyon ismert írót, akinek a gyermek homoszexuális lett. És akkor ő, mint egy előadó, elkezd arról beszélni, hogy hát tudjátok, hogy ez egy ismeretlen számunkra, egy nehéz dolog számunkra, de mit tennél, hogyha a te gyermeked? Megvetnéd, elutasítanád? És ment az érzékenyítés egy fél napon keresztül, különböző ilyen bizonyságtételeken keresztül, és majd ezután jött az, hogy na hát akkor hát az Isten szeretete az, hogy mindenkit be kell fogadjunk. Félelmetes belegondolni ebbe, és magam életére nézve egy óriási figyelmeztetése mai reggel, hogy a bűn sohasem úgy tör rám, hogy egyszer csak rám szakad, hanem nagyon pici kis lépésben szivárog. És azokat a normákat, törvényeket, kánonokat, megtapasztalásokat, bizonyságokat elkezdi semlegesíteni. És figyelmeztet Isten igéje. Tudd meg, te sem vagy kivétel. Utolsó időkben jönnek hitetők, és hitetnek, és félrevezetnek. De te légy Istenre figyelő, és maradj meg Istenben. Hát, ha figyelmeztet Isten igéje, akkor engedjük, hogy ő az, aki meg is tud tartani. Engedjük, hogy mindabban megtartson, amit eddig benne és általa megismerhettünk. Amen. Urunk, félelmetes látni azt, hogy a te szavad mennyire igaz. De olyan jó, hogy a mai ige szakaszunk is azzal záródik, hogy mindezek ellenére azok, akik hálaadással, azok, akik Istennek igéjét figyelik, keresik, kutatják, azok azt tapasztalhatják meg, hogy a te igéd által megszenteled az emberi életet. Kérünk téged, hogy engedj oda a te jelenlétedben szüntelen, hogy a te igéd védelmében lehessünk. Te óvj, te figyelmeztess és te oltalmazz. Kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztok a csám! A világbajnokság 8-a döntőben két európai válogatott is történelmi győzelmet aratott. Norvégia 2-1-re legyőzte és kiejtette az ötszörös világbajnok Brazíliát, míg Anglia egy órás késéssel kezdődő mérkőzésen közel 50 percet emberhátrányban játszva 3-2-re verte a társházi gazda Mexikót az Azteca stadionban. A negyed döntőben Anglia és Norvégia egymással találkozik, két olyan csapat, amely óriási erődemonstrációval jutott tovább. Javier Aguirre, Mexikó szövetségi kapitánya szerint csapata mindent beleadott, de a hibák is az angolok ereje döntött. Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya kiemelte, hogy büszke a mentalitásra, amit együttese produkált, és már Norvégia elleni folytatásra készül. A VB történetében először fordult elő, hogy három különböző játékos is elérte a 7 gólt, és nem kizárt, hogy hamarosan negyedik is csatlakozik hozzájuk Harry Kane személyében, aki már 6 találatnál jár, és a gól lövő lista negyedik helyén áll.
1: Европейский сборник здобули історичні перемоги. Норвегія вибила з турніру п'ятикратно чемпіона світу Бразилію, а Англія з годинною затримкою початку та майже 50 хвилинами гри в меншості перемогла господарів Мексику на стадіоні Ацтека. У чвертьфіналі Англія та Норвегія зустрінуться між собою. Ці дві команди, які продемонстрували потужну силу та характер у своїх перемогах. Головний тренер Мексики Хав'єр Агіре заявив, що його команда віддала всі сили, але вирішальними стали помилки та потужність англійців. Наставник Англії Томас Тухель наголосив, що пишається ментальністю своїх гравців, які витримали всі удари долі і вже готуються до зустрічі з Норвегією. Перше в історії чемпіонатів світу одразу 3 футболісти з різних команд забили по 7 голів. Не виключено, що до них приєднається і четвертий. Харрі Кейн після голу проти Мексики має вже 6 м'ячів і посідає 4 місце в списку бомбардирів.
0: А 2026-ого Америкай Лабдругу Білякбайновшай 8-а дентуйнек кейт легнагьоб рангадоуя következик Португалія, Спанйолország és Egyesült Államok Belgium. Ma este 21 órától Portugália, Spanyolország, az ibériai szuper rangadó a 2025-ös Nemzetek Ligája döntő visszatérése. Amíg gólt sem kapó spanyolok a negyeddöntőbe jutásért küzdenek, míg Cristiano Ronaldo csapata a Horvátország elleni drámai hosszabbításos VAR csata után újabb bravúra készül. Hajnali 2-kor kedden Egyesült Államok Belgium. A házigazda amerikai válogatott történelmi esély előtt áll, hogy 25 év után ismét a legjobb 8 közé jusson. Míg a belgák a Szenegál elleni 125. perces őrült 3-2 után próbálják rendezni soraikat. Сегодня 22.00 Португалія, Іспанія. Іберійське супердербі є повторенням фіналу Ліги Націй минулого року. Іспанці, які на цьому турнірі ще не пропускали жодного м'яча, борються за вихід до чвертьфіналу. Тоді як команда Кріщану Роналду готується до нового тріумфу після драматичної битви з Хорватією. У вівторок о 3.00 США – Бельгія. Збірна Сполучених Штатів, яка є господарем турніру, має історичний шанс вперше за 25 років знову потрапити до вісімки найкращих. Тоді як бельгійці намагаються відновити сили після виснажливої перемоги 3-2 над Сенегалом, яку вони здобули завдяки голу на 125-й хвилині. A Ferrari pilótája Charles Leclerc nyerte a brit nagydíjat a 2026-os Formula 1-es szezon 9. futamán. Az olasz csapat kettős dobogót ünnepelhetett, harmadik helyen a hétszeres világbajnok hazai közönség előtt versenyző Lewis Hamilton végzett. Leclerc számára ez az idei első pályafutása során pedig a 9. Formula 1-es győzelem. Másodiként a Mercedes versenyzője George Russell ért célba, aki korábban sosem végzett 5. előrébb Silverstone-ban. A bajnokságot vezető Andrea Kimi Antonelli, aki megnyerte a kvalifikációt, sokáig esélyes volt a győzelemre, ám műszaki gondok miatt végül csak a 16. helyen zárt. A négyszeres világbajnok Max Verstappen műszaki hiba miatt feladta a versenyt. A verseny biztonsági autó mögött ért véget, amire 2022 óta nem volt példa, az olasz nagydíj óta. Pilot Ferrari Charles Leclerc stál pre morsom Grand Prix Velikoj Britanii 9. etapu Formule 1 sezonu 2026. Italijska komanda Formula podvijný podium. Третім фінішував семирозовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон. Для Леклера це перша перемога мого у сезоні та 9-та в кар'єрі. Другим став Джордж Рассел, який до цього ніколи не піднімався вище 5-го місця на домашньому етапі. Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі після виграної кваліфікації довго претендував на перемогу, але технічні проблеми відкинули його на 16-те місце. З дистанції зійшов і 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен. Гонка завершилась під сейфтікаром, перше з гран-прі Італії 2022 року. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
4: Különkiadás. A Pulzus Rádió élő adása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
5: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás hétfiadása 2026. július 6-án. Derű szétapot kívánunk mindenkinek, szép jó reggel, szia, István, köszöntünk tudásom.
7: Én is üdvözlök mindenkit. Hát most már ez az első hétfő, mert múlt hét még nem volt teljesen a július hét, de most már az első hétfő köszöntött ránk júliusban, szépen haladunk előre. Az évnek a 184. napját kezdtük el a mai napon.
6: Nem tudom, hogy kinek hogyan telt a hétvége, reménység szerint megírjátok nekünk 0967-0979-es SMS Viber számunkon, de fontos megjegyeznünk, hogy azért láthatunk egy-két izgalmas programot, Beregszászban koncert, a Barátság stadionban is látom szép számmal voltak, illetve egy horgászversenyt is érdemes megemlítenünk, mert hát a fiatalok a KMKSZ szervezésében horgászversenyre gyűltek össze, és ahogy látom, igazán eredményes időszak volt, és ez amikor ilyen fotókkal találkozom, hogy a hét végén felmegyünk a hegyekbe, avagy elmegyünk horgászni, ki még irányba vonzódik, akkor azért mindig el szoktam gondolkozni, hogy ennek a varázsa mennyire, milyen át tudja hatni azokat, akik ebben benne vannak, így aztán egy-két saját élményről nem tudok beszámolni, én örömmel venném, hogyha megírnátok, hogy számotokra, akik igazán nagy horgász, ho-ho-ho horgász, szók azok, milyen motivációk vannak ott, hogy hajnalok hajnalán, melegben, hidegben, valaki télen a jégre merészkedve, elszántan költsenek igen komoly összegeket arra, hogy kifogják a nagy marcsát, mármint hogy mik ezek a motivációk, amelyek bennetek van, és mi az, ami egy igazi horgász életében, nem tudom, ilyen szent háromság jelleggel ott van, ilyen szakmai jellege, hogy el kell érnie, vagy ilyen feladatként ott van, ezt még nem fogom ki, addig nem teszem le a horgászbotot. Nagyon örömmel várnám az ilyen jellegű kommenteket.
7: Szerintem az első az ember egy férfi ember a hasára gondol. Tehát, hogyha kifogott valamit, akkor azt meg is lehet enni. Bár ugye több-kevesebb horgás sikerről számolnak be az emberek, de például a KMKSZ-nél a videóriportok alapján ott igazán komoly méretű halak is voltak, bár amennyire ismerem a mostani sporthorgászokat, ezek a halak kifogásra kerülnek, valóban kifogástalanul fogják ki a kifogott halakat. Igen, viszont vissza is dobják őket. Tehát, hogy,
6: Rákerestem erre egyébként, igen. Most akkor tényleg a szeretjük halat is elmenjünk, és kifogjuk, hazavisszük, megsütjükről van szó.
7: Igen.
6: De aztán a statisztikák azt mondják, hogy mindössze 16%-uk tekinti ezt a tevékenységet elsősorban élelemforrás.
7: Na de 16% annak?
6: Igen, azok annak.
7: Szerintem a maradék,
6: a felmarad azok nem.
7: A maradék 84%-nak pedig nincs sikere. Tehát, hogy ő szeretné hazavinni, szeretné kisütni, de sokkal egyszerűbb azt mondani szerintem, hogy figyelj, én nem is akartam megenni, ezért nem is fogtam ki, vagy visszaeresztettem.
6: Egy átfogó forgászok között történt felmérés szerint 75%-uk kizárólag kikapcsolódás és a nyugalom miatt jár oda
7: a horgászat. Hát a vadászat, a horgászat, hát igen, nincs, aki úgy külön duruzsoljon, mert ugye akkor eleve elvéted annak a lehetőséget.
6: Azért keres egy helyet, ahol csend van, béke van, és nincs ott az oszlop.
7: És még ugye legalábbis az ismerőseim, akik járnak horgászni, tehát ha csapatostól is vonulnak le, legalább egymástól 10-20 méterre teszik
6: minimum,
7: le.
6: Igen,
7: minimum, persze, igen. Tehát, hogy elmentsz, együtt vagy, bevacsorázol, legalábbis vannak ismerőseim, akik egy jó kis vacsorával kezdik el, hát hajnalig azért fenn kell lenni, van egy kis tábortűz, tehát megvan ennek a milliója, és akkor utána még tovább szeparálódol. Hát, és szerintem arra is gondolnak a profi horgász termékeket áruló cégek, hogy ezek a horgászok bizony éjszaka akár el is aludhatnak. És hát mindenféle csilingelő dolgot szerephetnek fel a horgokra, amikor kapás van, akkor ezt tudja neki jelezni, hiszen másképp lehetséges, hogy egyébként szépen, békésen pihen az ember.
6: Én nem tudom azt, hogy mennyi pénzt költenek mondjuk Európában, vagy az amerikai kontinensen a hölgyek a körömre, szempillára, fodrászatra, nem tudom, masszázsra, mert ilyen jellegű wellness dolgokra mennyit költenek, de érdekessége, hogy Amerikában 50 milliárd dollárt költenek a horgászok évente felszerelésekre, illetve az hozzájuk kapcsolódó utazásokra. Úgyhogy egy óriási iparágról is beszélünk, lehet, hogy a horgászoknak a horgászbolt, a nőknek pedig a szépségszalon az, amely jelentős kiadásokat jelent, de azt hiszem, hogy ez is a férfiaknak szól. Az a meghökkentő, hogy mi is látunk kárpátai emberek száz vonzás közvetében női horgászt, aki tényleg lealázza itt a vidék férfi horgászait, hanem viszont az érdekessége, hogy egyre több és több, csak Magyarországon 69 ezer női horgásznak van horgászati engedélye.
7: Ez igen. Viszont ebben a sok milliárdos bevétellel megleptél, de szerintem gyorsan össze tudjuk adni, mert hogy szeretnél elmenni horgászni. Rendben. Megveszed a csalit. Kell. Bár annak idején mi, mikor a Birkére indultunk, emlékszem, hogy kenyeret kellett gyúrni, egy picike kis vízzel is az volt, vagy jobb hiány, hogyha nagyobb vadra mentél, akkor a giliszta. De viszonylag alacsonyabb költségvetésű. Aztán kell egy horgászbolt. Hát ami nekünk volt még annó 92-ben, az egy nádpálca volt.
6: Igen, igen, nekünk is az volt.
7: Ez volt felszerelve. Ha pedződ elment, akkor megmaradt a parafadugó, amit különböző színekkel tudtál aztán láthatóvá tenni. Na, ezek után jön majd aztán az érdekesség.
6: És ugye galambtollat kellett beletenni.
7: Akár azt is, igen.
6: A parafadugóba, hogy igen, egy igen.
7: Na, de ezek után ugye a modern ember 2026, hogyan megyünk horgászni? Veszünk egy csónakot? Mm. És rögtön megemeljük az államnak a költségvetését, tehát a GDP bevétel az exponenciálisan kezd emelkedni.
6: És nem egy bottal megyünk, hanem egy 13 csapágyas, nem tudom milyen márkás, olasz bottal, nem tudom
7: milyen
6: márkás.
7: Illetve tehát olyasfajta ultrahangos, röntgenes, nem tudom mivel, amivel belenézünk a tóba, tehát ugye nem átlátszó, de mi az.
6: Szerintem ez igazából
7: látni.
6: Nem is a halaknak a követése, hogy az azt, hogy nem megyen utánunk, annak a követésére van, egyéb funkciós gondol.
7: A csengők és az ultrahangok, nem rossz.
6: Igen, egyébként én megnéztem, hogy mi az, ami tényleg horgászat esetében elmondhatunk előnynek. És azok a tételek jelentek, mondom az elsőt, hogy a zsákmány szerző ösztönnek a kielégítéséről beszélünk, segít levezetni a modern világ feszültségeit egy természetes folyamaton keresztül. Feszültségoldó hatás, közösségi élmény, nem az asszony, erősíti a családi és baráti, gyerekkel mész el horgászni, baráti kapcsolatokat a közös minőségi időtöltés által. Engem egyszer-kétszer elvittek barátaim horgászni, ezért elvettem ültetek, aztán rájöttek, hogy igazából nem értek semmi, az is a csacsogás mellett nem sok minden jól tudok csinálni.
7: Ha nem jött.
6: Igen, ha nem jött, így aztán mondták, hogy ez teljesen jó, de inkább rádiót hallgatunk, mint téged, így, hogy otthon hagytak legközelebb, de hát rájöttem, hogy ha nem értesz, nem, hogy elmélyülten horgász, akkor csak zavaró tényezőként tudnak magukkal vinni ebben a közösségi buliban.
7: Viszont egy nagyon érdekes sport, mert nevezhetjük ennek, és nincs digitális változata. Tehát tényleg ki kell menni a természetben, tényleg jelen kell lenni, és tényleg ki kell szakadni ebből a városi zajból.
6: Azt mondják, hogy a különböző technikák, csalik, taktikák tervezésével folyamatosan szellemileg frissen tartjuk az élményünket, és amellett, hogy ezeket kigondoljuk és kitervezzük, akkor sikerélményhez is kötődik, úgyhogy ebből a szempontból is igazgán jó, és kiszakít a szürke hétköznapokból és energiával tölt fel, mellékhatást sem érdemes elfelejteni, mert azért tényleg azt mindenképpen a szakik is azt mondják, hogy akik horgásznak rendszeresen, van ilyenfajta jellegű hatása is.
7: Akkor pálcára fel.
6: No, beregszász vonzás közben egy-két érdekesség. Akik közlekednek ebben a mai délelőtt folyamán, ne felejtsék el, hogy a központi jelzőlámpánál a Vadakánál Kárpátvíz ma reggel még mindig küzdött a csatornafedél betonozás újra alapozásnak a munkájával. Már a végén járnak, de ezért mindenképpen érdemes rájuk figyelni. Nincsenek lezárva teljesen a szakaszok, de azért mennek a munkátok, és ott vannak az emberek is. Illetve fontos megjegyezünk, a zeneiskolánál folytatódnak a kátyúzási előkészítések. Készületek akar a mar... Hát mi ez?
7: Felmaró gépet.
6: Éppen ma reggel szervizelték, de szeretnék, látom, hogy a jó szándék ott van, hogy szeretnék folytatni ezeket a munkátok. A zenéskola környékén járnak.
7: Szép, sima, fekete aszfalt lesz itt nem sokára.
6: Igen, aztán egy fontos balesetre szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét. Hinta balesetről számolnak be a hírek. Egy játszótéren sérült meg egy közel 3 éves kisgyermek.
7: Valóban Szolyván történt a baleset hintázás közben, és jelenleg nem az történt, hogy kiesett a kislány a hintából, hanem valószínűleg a mozgó alkatrész, tehát maga a hinta okozott sérülés, méghozzá fejsérülést, amiből agyrázkódás lett és állkapott sérülés. Mentők érkeztek a helyszínre és szállították kórházba kivizsgálásra, illetve kezelésre a szakemberek a kicsi lányt, és hát felhívják a figyelmet arra, hogy játszótér nagyszerű dolog. Nyáron nagyon-nagyon sokan használják, szerintem télen kevésbé közkedvelt, viszont ezek a forgó, mozgó eszközök, ezek tudnak veszélyes helyzeteket is generálni, ezért arra kérik a szülőket, hogy folyamatosan figyeljenek a gyermekekre. És előrend, vagy hogy

0: hallgatásáért. Aztán fontos, hogy mennyi a két órában is több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Hát a horgászokról beszéltünk, beszélgessünk a méhészekről is, mert ez is egy elvetemült szakma egyébként. Itt az élvezetek szempontjából a fájdalom is jelen van, szokták mondani, hogy milyen jó szakma a méhészet, de mennyire fájdalmas.
1: De itt lehet hangos is, tehát igen, hogyha megcsipett és kiabálsz, akkor igen, az csak, nem ijesztje el őket.
0: Csak az lehetséges. Hogy hogyan is néz ki az idei méz szezon, e kapcsán Deme András méhészt szeretnénk adásba kapcsolni első ránk vendégeként, illetve kicsit a wellness-t érintjük majd, a masszőrök élete, munkája, a pozitív hatása az emberek életében. E kapcsán Szarka Kinga masszőr érkezik majd hozzánk. A masszázsnak milyen jótékony hatása van a vitalitás az életünkre, az egészségünkre, illetve különböző egyéb lelki részét is majd körbejárjuk a szakértőnkkel. Szarka Kinga masszőr érkezik hozzánk 11 óra után.
1: Szóhodnyisnyi hosszínásói peredácsi András Deme, Pászicsnyik, Kinga Szarka, masszazsistka.
0: Érdemes mindenképpen velünk tartani, köszöntünk benneteket a hétkezdő különkedés műsorában, zenereklám után újra itt vagyunk.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1 a különkérdés műsorról szól, és hogy ígértük, egy újabb vendéggel folytatjuk műsorunkat.
3: Stúdiónk kerekasztalánál köszöntjük Deme András méhészt. Szóhogy néznám, hogy úgy, András Deme, Pászicsnyik. Köszönjük, hogy elfogadtad meg.
4: Köszöntöm a hallgatókat, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: 2026-os méz szezonról beszélgetünk a következő percekben, és azért, amikor megindult a tavasz, akkor elég sok rossz hírrel találkoztunk, amely arról szólt, hogy nagyon sok esetben családok pusztulása történt, meg a tél elég húzós volt, nem is volt igazán enyhe tél, úgyhogy nagy kihívással indult az idei nyár. Mit kell erről tudni?
4: Így van, az idei nyár elég nagy kihívással indult, nekem is pusztultak el méheim. Én úgy gondolom, hogy itt minden esetben, vagy legalábbis a legtöbb esetben azért a méhész a felelős, hogy egy méh család kipusztult. Tehát én is tudom, hogy hol hibáztam, ezt a jövőbe javítsuk. Igyekszünk jobban foglalkozni velük, vagy nagyobb odafigyeléssel foglalkozni velük.
2: Mit kell tudni a méhészetekről, milyen régóta kezdesz ezzel foglalkozni?
4: Én több mint 10 éve foglalkozok a méhészkedéssel, saját méheim több mint 10 éve vannak, azelőtt nagybátyámnak nagyon sokat segítettünk még annak idején a paketteladásba és a pergetésbe, úgyhogy ő már közel 40 éve foglalkozik méhészettel, úgyhogy én is gyerekkortól gyakorlatilag benne vagyok, de saját méheim kicsit több mint 10 éve, 12 éve vannak.
2: Hány családot kell elképzelnünk?
4: Most 60 család van jelenleg. Tavasszal ugye kevesebből indultunk, ilyen 35 telt át, de viszont most jelenleg 60 családra felhúztam vissza őket.
2: Szokták mondani, hogy a kárpátai méhészének egyik is sajátossága, hogy belső területekre viszik el a családokat azért, hogy télelőtt megdolgozzák, aztán majd újra jöjjenek a családokért. Ez a fajta piac, ez működik 2026-ban?
4: Igen, működött az idén is, sőt, hogy talán annak is köszönhető, hogy ennyire nehezen teleltek át, rosszul teleltek át a családok, ezért az ára is elég jó volt, ma jónak mondható az idén szerintem. 2000 grivnya körül mozgott a paketnek a felvásárlási ára, vagy vásárlási ára.
2: Igazából ez egy segítség azoknak a méhészetek, akik mondjuk a méz szempontjából nehezen tudnak piacot találni.
4: Így van. Meg hát ugye a méh szempontjából nagyon kritikus ez a tavaszi, az akác például, tavaly is lefagyott, az idén is lefagyott. Én szerencsésnek mondom magam, mert nekünk a Somi-hegyen, meg a Kaszonyi-hegyen ott elég sok megmaradt a ugye magasabb területeken, viszont ami síkterületen voltak a akácok, az gyakorlatilag 100%-ba lefagyott.
2: Erről beszélgetésen kicsit azt szokták mondani, hogy azért a méheknek azért igazán komoly kapcsolódása van a természettel, mert ha szárazság van, nem szeretik, ha fagy van, az is van ráhatással, ha túl sok eső van, akkor megint lehet gond. Milyen folyamatok voltak az idejében?
4: Hát az idejében gyakorlatilag a tavasszal a szárazságtól teljesen a fagyás szerintem minden összejátszott az ellen, hogy a méhéknek minden nehezebb legyen, de viszont ezért van a méhész, hogy odafigyeljen rájuk, és akkor amikor kell, akkor ugye eteti őket, amikor kell, akkor itatót kiteszünk, sőt az egész évben kint van az itata, úgyhogy ez megint csak a méhésznek a feladata. Nehezebb volt az idei év, de úgy gondolom, hogy aki odafigyelt, meg tudta oldani.
2: Ez a fagyás, ami rengeteg gyümölcsöst vitt el, ez mennyire van kihatásával a méznek a meglétére?
4: Hát ugye kevesebb méz van, mivel hogy nem tudnak a méhek hordani, nem lefagytak a gyümölcsfák, viszont mindig volt szerintem legalábbis annyi vadvirág, meg annyi azért a gyümölcsfák is magát a termést vitte el, de viszont a virágzani nagyon sokat láttuk, hogy akár egy almafa is, vagy egy cseresznyefa is tele volt virággal, és akkor utána ugye lefagyott, tehát arról még a méhek tudtak hordani, szerintem legalábbis még azért észre lehetett venni, hogy volt hordás tavasszal.
2: Az egyik legközkedveltebb mézforma az az akác, ez talán nem tudom, a PR miatt, de mindenképpen érdemes megemlítenünk. Itt azért ijesztő volt, hogy nagyon sokáig nem akartak kizöldelni az akácfák. Ez természetes folyamat, vagy csak mi néztük rosszul a dátumot, vagy történt valami a háttérben?
4: Hát nem, hát a fagyás, ugye az akácnak levitte a leveleit is, és ez emiatt ugyanúgy, mint a diófák is később kezdett el kihajtani. És azért nagy valószínűséggel az a rész, ahol a zakásznak a korai stádiumban levitte a levelét, ott már virág se volt. Mivel a zakász az ugye, ahogy a leveleit hozza, úgy hozza a virágrügyet is, és fagyásnak köszönhetően elvitte a virágot is. Úgyhogy ezért volt.
2: Minden hónapnak tematikája van, igazából mondhatnánk így a méhek világában, az akác ideje megvan, a korai virágzásnak megvan a terméke, és ugye a mezőgazdasági területek környékén élünk, ott itt azért vannak ilyen tematikus, mondhatnánk így, hogy tematikus mézek, amelyeket a méhek összegyűjtenek. Ezt hogy kell elképzelnünk? Mi az a több faj, amit mézfajt, amit igazából különböző mezőgazdasági területekhez kapcsolva lehet készedni a méhek által?
4: A tavaszra legelső az a repce. Idén elég szép táblák voltak arra, ha valaki járt Bátyú, Dobrony környékén, így a főútról is, amit lehetett látni. Tehát az első növény a repce, amiről nagyon szépen hordulnak a méhek, és azt szoktuk mondani, hogy akkor robban a család, mikor a repce elkezd virítani, ugye. Azon nagyon szépen fel tudnak fejlődni a családok. Azt követő az akác virágzás, és a következő itt nálunk a napraforgó, amit szántóföldi termesztésbe termesztenek a gazdák, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy elég szépen fejlődnek ilyen szempontból, hogy állnak át a gazdák nagyon sokan napraforgóra, hát ott az ő szemszögükből szerintem jobban el tudják adni, de ez az ő dolguk, nekünk méhészeknek viszont nagyon jó, mert eddig el kellett képzelni 5-10-20 kisebb területeket napraforgóval, most azért nem ritka akár a 10-20 hektáros terület is, már itt nálunk Kárpátalján is.
2: Hogy kell elképzelnünk ezt? Külön rekeszekbe rakják a méhek a különböző mézeket, mert ugye látjuk itt a kamerán keresztül is a méz, azért az látható módon más állagú, más színű, más ízvilágot képvisel. Hogyan történik ez a szelektálás a különböző kategóriájú mézek esetében?
4: Hát ugye ez megint a méhész feladata, mert minden egyes virágzás után, tehát akár a repce, az akác, a napraforgó után, kipergetjük a mézet, elveszük a méhektől a felesleget, tehát ami az ő szükségletükre kell, ez megint a méhész feladata, egy jó méhész annyi mézet vesz el, amennyire a méheknek már nincs szüksége, úgymond. Tehát kipergetjük a mézet, és akkor utána, amikor a zakácvirágzás jön, akkor egy tiszta keretet teszünk be nekik. Én is az idén már átálltam olyan rakodós rendszerű kaptártípusra, ahol gyakorlatilag majdnem, hogy teljes tisztaságú mézet tudunk pergetni.
2: Igazából előtte, utána megtörténik a pergetés, így a tiszta dénbe tiszta méz, így aztán megtörténik az új kategóriának a létrejötte. Milyen szimbiózus van a mezőgazdasággal? Azt tudjuk, hogy a gyümölcsösek esetében nagyon jó, hogyha van egy méhész egy-két kilométeres közelségben, ezt a gyümölcsel foglalkozó gazdák jól tudják, hogy hát azért mindig több a gyümölcs. Milyen kapcsolat van ebben?
4: Hát ugye a méhek beporzók nagyon fontos szerepet játszanak ahhoz, hogy a növények megfelelően porzódjanak, így a terméskötődés, a termésnek a mennyisége is sokkal nagyobb tud lenni. Akár egy gyümölcs esetében, vagy akár egy repce, vagy egy napraforgó táblán is.
2: Akkor igazából ez egy hasznos dolog, hogy egy méhész odaszállítatja a családot.
4: Így van. Külföldön működik az is, hogy akár bér porzásra viszik a méheket, akár egy gyümölcsösbe, vagy akár egy olyan területre, ahol ennek megvan a szükségessége.
2: A méhekről tudjuk azt, hogy nagyon jól tudnak tájolódni különböző formában, viszont azért a 2-3 kilométeres reptere az, ami talán viszonylag elég jó korlátozza az ő távját, viszont erre egy megoldás, hogy szállítjátok őket. Erről kérlek, mesélj, hogyan kell ezt elképzelnünk.
4: A tavaly évben csináltunk egy ilyen ricepet végül is, ahol fent van 34 ilyen rakodós kaptár, és akkor ezt tudom mozgatni traktorral egyik pontból a másikba, így szállítjuk őket. Régebben kézzel pakoltuk fel pótkocsira lekötözni, és akkor elvinni ott újból lepakolni. Ez kellett 3-4 ember, 5 ember legalább, de ezt már most kiváltottuk egy ilyen preseppel, ahonnan gyakorlatilag csak felakasztom, és lekötöm őket, felakasztom, és viszem.
2: Ekkor az egész család gyakorlatilag, összes család egy ilyen preseppen van, vagy egy része, ami...
4: Hát egy része, a fele körülbelül van ezen a preseppen, a másik fele az álló méhészet, azt nem hordozom.
2: Beszélgessünk a betegségekről, a méhész nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézni, hogyha betegségeket néz, mert hát 10 évenként újabb és újabb problémákkal találkozunk. Mikkel kell leginkább küzdeni?
4: A kártevőre kell legjobban figyelni, szerintem ez az atka, ami minden éven új és új, egyik szert megszokja, akkor a másikat kell próbálni váltani a szereket. Ez, amivel küzd minden méhész évek óta, sőt évtizedek óta. Hát a betegségek mellette meg rengeteg betegsége van, de végül is ez megint csak egy olyan dolog szerintem, hogy ha odafigyel a méhész, mindig van elég élelme a méheknek, nem hagyja, nem nyissa ki a fiasítást nagyon korán, nem fáznak meg, akkor gyakorlatilag a betegségek annyira nem szokott nagy gondot okozni. Hát egy ilyen nozéma, meg egy költésmeszesedésen kívül szerintem nagyobb problémák itt nem nagyon szokott lenni. Van, ami költésrotanás, meg ilyesmi, de ez nálunk nem jellemző.
2: Nagyon sok alkalommal olvassunk olyan híreket, hogy a méhészek nagyon féltik a saját családjaikat, populációkat, amikor különböző mezőgazdasági beavatkozások zajlanak a régióban, akár permetezés, akár különbözőféle vegyszerezés. Ez milyen okok, milyen problémát hoz magával?
4: Hát ez a legtöbb esetben a méhekre veszélyes szereket, hogyha használnak a gazdák, azzal szokott probléma lenni, vagyis azzal voltak problémák. Ugye, ahogy bejöttek a nagyobb területek, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy az régebben 5-10 hektárokon esetleg, vagy pár hektáron a napraforgót is ültették, vetették, viszont most már nem ritka a 20 hektáros terület is, és ugye itt a nagy terület, a terület nagyság miatt akár egy olyan szer is, ami a méhekre mondjuk kíméletesen veszélyes, vagy ilyen jelzést találhatunk akár a címkén is, hogy mély kímélő technológiával lehet kijuttatni például. Egy ilyen vegyszert is, hogyha kijuttatnak, akkor az elég nagy gondokat tud okozni, hogyha nem megfelelően, meg ugye a terület nagysága miatt, ha a mély pont akkor ott repül át keresztül, nem kell, hogy hordjon róla, csak ha keresztül repül akár azon a területen is, és egy gázosító szerrel van fújva, kezelve a növény, akár ez is gondot tud jelenteni. Tehát azért minden esetben én is szoktam mondani mindig a gazdáknak, hogy igyekezzenek azért olyan szert használni. Már most azért elég olcsó szereket is meg lehet kapni, jó árba meg lehet kapni kis gazdáknak is akár, hogy meg tudja ezt a technológiát csinálni, hogy nem mély kimélő technológiában, hanem teljesen a méhekre veszélytelen szert tud használni.
2: A dinnye szezon is itt van lassacskán nyakunkon, de ezzel később fogunk majd foglalkozni, hogy hogyan kell a jó dinnyét megvásárolni, a kopogtatásnak a technológia. A művészet az mindig ilyen érdekes téma számomra legalábbis, de viszont a méz esetében is azért sok esetben hallhatunk arra, hogy nem minden méz, és érdemes mindenképpen a minőséget keresni. Ha ilyen helyzetben vagyunk, és még nem ismerjük a méhészt, akit már évek óta tudjuk, hogy minőségi terméket lehet vásárolni, mire kell figyelni vásárlás közben, mi a méznek, az igazi valódi méznek a ismérve, ez a kásásodás téma sokszor félelmet okozza az érdeklődőben, bár ez nem egy rossz dolog a méz esetében.
4: Így van, nagyon sokan jönnek, hogy jó, hát ez már kásásodott, ez biztos nem rendes méz, pedig nagyon, ez egy nagyon nagy tévhit, mivel az a méz, tehát az akácméz az egyetlen, amíg a fruktóz tartalma miatt különben.
2: A teljesen tiszta akácméz.
4: Igen, a teljesen tiszta, hogy ha a fruktóz tartalma miatt nem kásásodik. Ez egyszerűen ez egy természetes folyamat, hogy az akácméz aznak nem kell, hogy kásásodjon. Viszont gyakorlatilag az összes többi méz, a napraforgó méz talán, meg a repceméz az amíg egy tiszta napraforgó meg repce, amíg gyakorlatilag egy-két hét alatt beköt és bekásásodik. Ez egy teljes természetes folyamat, a méz megkristályosodik, és egy kásás mézet fogunk kapni. Vannak már most rá ilyen gépek, ami visszamelegíti, kimelegíti a mézet, mert mert ugye a vásárló nem szereti, hogy kásás mézet kap, és akkor utána 2-3 hét múlva megint jön, hogy mégiscsak bekötött, bekásásodott, de mindenkinek elmondjuk, és teljes mértékben tudom állítani, hogy a kristályosodás az egy teljesen természetes folyamat. Nézzük meg ezt a nem tudom, kínai mézeket, vagy minek lehet nevezni a boltokba, a mézhez gyakorlatilag köze sincs, és nem lesz bekásásodva.
2: Pont ez az ismérve, hogy bekásásodik.
4: Így van.
2: Kicsit arról még mindenképpen meséljünk, hogy ha már mézvásárlás, akkor vannak melléktermékek is, amiket szoktak a méhészek, ilyen akár a virágpor, vagy a propolisz, ezeket mik is, ezek miért is érdekesek ezek?
4: Hát ugye a virágpornak nagyon nagy fehérje tartalma van, ilyen étrendkiegészítőként. Na most szerintem elég szépen az emberek kezdik felismerni ezeknek a termékeknek is a jótékony hatását, és akár étrendkiegészítőként használják többen, vagy fogyókúrába beiktatva, ez mindenkinek a saját dolga. A propolisz megint csak egy nagyon érdekes termék, az egyik legtermészetesebb antibiotikum, ami ugyanúgy torokfájástól kezdve krémeket csinálnak, nagyon sokféle termékben benne van a propolisz.
2: Talán még azt érdemes elmondanunk, hogy amikor méhészettel foglalkozunk, akkor azért ez egy fájós szakma, és a méh csípés is jelen van. Ezeket hogyan lehet megszokni? Jön a kérdés, hogy teljesen külsősektől, hogy a méhész nem csípik a méhek, mert ugye hát őt ismerik, így aztán feltetőleg ez nem történik meg. Ez nem igaz állítás, de mégis hogyan lehet ezzel megbarátkozni?
4: Nagybátyám azt mondta valamikor, hogy ha a méhek nem csípnének, akkor talán mindenki méhészkedéssel foglalkozna. Úgyhogy ezt el kell viselni, el kell fogadni szerintem. Ha nagyon csípnek, persze én is ott hagyom őket, és akkor visszamegyek később hozzájuk, de általában azért szerintem egy méhész már van annyira tapasztalt, aki pláne több tíz éve csinálja, hogy olyan korbont kaptárt, amikor az idő is jó, hordás időszakban pláne egyszerű, ott tényleg még akár öltözék nélkül is, sapka nélkül is lehet méhészkedni. De úgy általában bele kell nézni, azért azt el kell fogadni, hogyha megcsip egy-két mély, el kell viselni.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szántál ránk, sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkádra, és külön köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket a műadásunkban.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Az elmúlt percekben Deme András méhésszel beszélgettünk itt a különkedes hétvégi adásában, 10 óra 52 perc van.
5: В передачі прозвучали торгові марки.
6: А мішор термік мегленітиш тартамазот.
7: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
11: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
12: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
13: Lito,
8: сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19. Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
13: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizelt cukrászda pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy tucat

0: Tisztelt rádió hallgatóink, kerekítenünk kell az első órát. A reklám után elmondjuk, hogy van lehetőség hirdetni a Pulzus Rádió éterén keresztül 0667849950, 0667849950. Keresetek bátran, bizalommal. Ha van terméketek, szolgáltatásatok, akár magánvállalkozásnak, nyugodtan írjatok, és mi szívesen segítünk a rádiós reklám kialakításában.
1: A legfrissebb hírek következnek, utána pedig folytatjuk külön kiadásunkat.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 6-án hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 6 липня, понеділок, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Az Oroszország által éjszaka végrehajtott támadás következtében Kijevben 11 ember életét vesztette, 46-an pedig megsérültek, közölte Vitali Klitschko Telegram csatornáján. Az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint legalább 15 lakóépület rongálódott meg, vagy semmisült meg a támadás során. A mentési és romeltakarítási munkálatok továbbra is több helyszínen zajlanak a fővárosban, köztük a Podilszkij kerületben is, ahol egy 9 emeletes lakóházat ért találat. A becsapódás következtében az épület több emelete összeomlott.
5: У Києві внаслідок російської атаки у ніч проти 6 липня загинуло 11 людей та 46 осіб отримали травми. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Телеграм. У ДСНС повідомили, що щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Тривають роботи на місці влучання у кількох районах столиці, зокрема в Подільському районі, де сталося влучання у 9-поверхівку, внаслідок чого зруйновано кілька поверхів будинку.
4: Medence melletti pihenés során szenvedett balesetet egy gyermek Kárpátalján. Az előzetes információk szerint a gyermek megcsúszott a vizes járólapon és beütötte a fejét. Az orvosok felületes fejsérülést és zúzott sebet állapítottak meg nála, majd kórházba szállították. Tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentőszolgálat emlékeztet, a medencé környékén a burkolat a víz miatt gyakran csúszós. A balesetek elkerülés érdekében nem szabad a vizes járólapon futni, a gyermekeket pedig folyamatos felnőtt felügyelet mellett kell tartani, míg egy látszólag ártalmatlan esés is súlyos sérülésekhez vezethet.
5: На Закарпатті бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до дитини, яка травмувалася під час відпочинку біля басейну. За попередньою інформацією, дитина послизнулася на мокрій плитці та вдарилася головою. Зокрема, була діагностована поверхнева травма голови та вишиблена рана. Дитину було госпіталізовано. Про це інформує 103 Закарпаття. Додамо, територія біля басейнів часто буває слизькою через воду. Щоб уникнути травм, не варто бігати по мокрій плитці, а дітей необхідно постійно тримати під наглядом дорослих. Навіть звичайне падіння може призвести до серйозних наслідків.
4: Két halálos kimenetelű közlekedési baleset történt egyetlen nap alatt Kárpátalján, mindkettőben motoros vesztette életét. A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédiák közös oka az volt, hogy a járművezetők elvesztették uralmukat motorkerékpárjuk felett. Az első baleset a Técsői járásban található Lázi településen történt. Egy 17 éves fiatal motorkerékpárjával haladt, amikor egy bal kanyarban lesodródott az útról, betonszegélynek ütközött, majd az árokba csapódott. A fiatal a helyszínen életét vesztette. A második tragédia a Huszti járásban Berezna település közelében történt. Egy 30 éves férfi szintén motorkerékpárt vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, az útmenti árokba hajtott, majd leesett a motorról. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetek pontos körülményeit vizsgálják.
5: За одну добу на Закарпатті сталося дві смертельні ДТП за участі мотоциклістів. За інформацією поліції, в обох випадках водії втратили керування над транспортним засобом. Перша аварія сталася в селі Лази на Тячівщині. 17-річний мотоцикліст на повороті не впорався з керуванням, з'їхав з дороги, врізався в бетонний бордюр і вилетів у кювет. Від отриманих травм юнак загинув на місці. Друга трагедія сталася поблизу села Березово на Хущині. 30-річний чоловік також втратив керування над мотоциклом, з'їхав у кювет і впав із транспортного засобу. Від отриманих травм він також загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі обставини обох дорожньо-транспортних пригод.
4: A nyári turista szezonban érezhetően megnőtt a forgalom a kárpátaljai határátkelő helyeken. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint az államhatárt átlépő személyek száma közel 20%-kal, míg a járműforgalom mintegy 15%-kal emelkedett a szezon kezdete óta. A legnagyobb forgalom az Ungvár felsőnémeti ukrán-szlovák, a Csap-Záhony, illetve az Asztély-Beregsurány ukrán-magyar határátkelőkön tapasztalható. A határőrség arra számít, hogy júliusban és augusztusban tovább nő az utasforgalom. Azt javasolják az utazók, utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék úti okmányaik érvényességét, tájékozódjanak a határátkelők aktuális terheltségéről, és lehetőség szerint hétköznap a csúcsidőn kívül tervezzék meg az utazásukat.
5: У розпали літнього туристичного сезону на пунктах пропуску Закарпаття суттєво зріс пасажиропотік. За інформацією Закарпатської обласної військової адміністрації, від початку сезону кількість людей, які перетинають державний кордон, збільшилася майже на 20%, а транспортний потік приблизно на 15%. Найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску Ужгород-Вишнє-Німецьке на українсько-словацькому кордоні, Чоп-Загонь та Астей-Берег-Шурань на українсько-угорському кордоні. Прикордонники очікують, що у липні та серпні пасажиропотік ще більше зросте, тому мандрівникам рекомендують перед поїздкою перевіряти термін дії документів, стежити за актуальним завантаженням пунктів пропуску та за можливості планувати перетин кордону у будні дні або поза годинами пік.
3: Прогноз погоди.
2: Оз ідуярашрул.
5: У наступні години протримається приємна літня погода. Температура повітря сьогодні прогріється до плюс 25 градусів. Опадів не передбачається. Мінлива переважно ясна погода без опадів спостерігатиметься на всій території області.
4: A következő órákban kellemes nyári időre számíthatunk. A levegő hőmérséklete ma 25 fokig emelkedik, csapadék nem várható. Az egész megyében változóan, de túlnyomóan derült száraz idő lesz.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, az U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető munkanapok 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Blahogyin fond Genius Uspiu Práci Zuhorskoj Federáció Han Bolota Zakarpátskému Horskému Univerzitetom imeni Ferenca Rákóczi II. U 2026-27 naučálnom roci prodouže programu Pitremke Talanovej toj molodi v haluzi Han Bolu na Zakarpátie. Mereža rozvedku talantiu prodouže diate u 19 centrach Han Bolnoj majsternosti. Для кількох вікових категорій від U8-D до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Polanán került megrendezésre a Kárpátaljai megye ökölvívó selejtező torna. A 2012-13-as születésű fiúk és lányok versenye a korosztályos országos bajnokságra készülő megyei válogatott keret kialakításának egyik fontos állomása volt. A legjobb eredményt Román Palahuszinec ért el, aki aranyérmet szerzett és ezzel bejutott a kárpátaljai válogatottba. Ő képviseli majd a megyeit az augusztus 7 és 17-e között Hmelnickiben megrendezésre kerülő országos ökölvívó bajnokságon. Anton Mohácsics és Artem Volosz bronzérmet szereztek. A sportközösség kiemelte, hogy ezek a győzelmek jól mutatják a kárpátaljai gyermek és ifjúsági ökölvívásban rejlő erős potenciált. Юнібоксери виступили на відбірковому турнірі Закарпатської області, який відбувся у селі Поляна. Змагання серед юнаків та дівчат 2012-13 років народження стало етапом формування збірної для чемпіонату України. Найкращий результат показав Роман Палагусинець, який виборов золоту медаль та увійшов до складу збірної Закарпаття. Він представлятиме область на чемпіонаті країни з боксу серед юнаків, що пройде з 7 по 17 серпня у Хмельницькому. Бронзу здобули Антон Михайлович та Артем Волос. У спортивній спільноті визначаю, що ці перемоги демонструють сильний потенціал дитячого та юнацького боксу Закарпаття. Az Ilosvajvárosi Szabadidő Központban rendezték meg a 64-es országos dámajáték egyéni csapat bajnokságát, amelyen 32 versenyző indult Ilosváról, Ökörmezőről, Técsőről és Nagybocskóról. Az A csoportban a 75 éves técsői versenyző Mikola Kosilkó, a sportmesteri szín várományosa, magabiztos játékkal és stabil teljesítménnyel szerezte meg az első helyet. Második lett az ilosvai születésű háromszoros világbajnok ukrán sportmester Katerina Mojszej, míg a harmadik helyet a técsői Iván Brinznyánik szerezte meg. A csapat versenyt is Técső nyerte. A B csoportban, ahol a 8-tól 17 éves fiúk és lányok versenyeztek, a nagybocskói Tarasz Volosyuk bizonyult a legjobbnak. Vyrsávskomu miskomu centri pozaskilnoj osvitovit busja osobisto komandnoj čempionat Zakarpatskoj oblasti z bliskovišnik Šašok 64, u jakomu vzali účast 32 sportsmenju z Iršavy, Міжгір'я, Тячева та Великобичкова. У турнірі А перемогу здобув 75-річний тячівець, кандидат у майстри спорту Микола Кошілко, який набрав найбільшу кількість очок. Друге місце посіла майстер спорту України, триразова чемпіонка світу Катерина Мойсей з Іршави, третя тячівець Іван Бринзяник. У командному заліку також перемогла команда Тячева. У групі Б серед юнаків і дівчат від 8 до 17 років найсильнішим став представник Великого Бичкова Тарас Волощук. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás hétfői adása egészen a 12 órás élőadásunkkal, ez pedig a második óránk. Mindenkinek derül szép napot kívánunk. 095-709-7097-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőrrel esetleg találkoztak, írjátok meg, illetve határi információknak is örömmel veszünk, örömmel fogadunk. Ne felejtsétek el, hogy a hétvégén folyamán is igen jelentős határforgalommal lehet kalkulálni, a nyáron több mint 25%-kal nő meg a határátkelőhelyeknek a forgalma, és többek között a Beregsurány Aszti határátkelőhelyre igaz ez, és akár éjszaka is lehet jelentős sorokkal találkozni. Ez a hétvége, ez általában nagyon sok esetben zsúfoltságot jelent. Azt mondják a szakértők, hogy a hétköznapi órákban és általában munkaidőben vannak kevesebben, úgyhogy próbáljuk erre az időszakra tervezni, szervezni az átkeléseket, ha meg nem, akkor pedig kitartást a várakozásban.
3: Július 6-át írunk, a mai napon a Csabák ünnepelnek, Isten éltesse őket sokáig. Ősi magyar eredetű férfi névről van szó, nagyon sokan török gyökereket vélnek felfedezni a név mögött. Van, aki pásztornak, van, aki kóborlónak, és valaki ajándéknak tartja a jelentését. A magyar mondavilágban Csaba királyfi alakjában él, talán az egyik leghíresebb Csabánk, a székelyek legendás vezére, Attila hun királyunknak a fia.
2: És megyünk is tovább a kitekintő rovatunkkal, itt az FM 92.1 műsorában.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: A következő percekben igazából kitekinthetnénk nagyon messze is, Ázsiába, de sajnos nincs ilyen szerencsénk. 2019-ben először Luhansk megyében mutattak be egy kártevőt, amely miatt ma Ungváron is sajnos karantént rendeltek el. Ezzel folytatjuk majd.
3: Így van, egy kártevőről van szó, aminek nagyon szép a neve, hiszen ha valaki a fákat kedveli, akkor a kőrissel szerintem nagyon is meg van barátkozva itt vidékünkön. Karcsú díszbogár, hát ez megint csak valami sejtelmes és érdekes dolog lehetne, viszont a kőrisontó karcsú díszbogár akár egy veszedelmes kártevő, nek a mögé, vagy neve mögé bújtatott élőlényről van szó, még 3 év alatt akár, de akár 1 év alatt is el tud pusztítani egy kőrisfát.
2: És amikor inváziós anyag a rovarakról beszélgetünk, akkor egy fontos megjegyzünk, hogy mindössze 6 hétig jelenek, de óriási kárt tudnak azzal a populáció számmal tenni a környezetben, amit az a 6 hét alatt sikerül összehozniuk, úgyhogy ne higgyük azt, hogy 6 hét alatt nem elég produktívak a fajfantartás szempontjából. Egyébként meghökkentő, Ukrajnában 2019-ben Luhanszban regisztrálták először, és ami rossz hír, hogy Ungváron ma már karantént is rendeltek el, illetve talán még ijesztőbb, hogy az Unió területén először éppen a napokban Beregsurányban észlelték ezt a bogarat egy rovar csapdának köszönhetően, amely szintén ijesztő. Ezek szerint ez feltétlenül abból az irányból haladva ebbe az irányba halad, és már itt van a térségünkben. Ha valami egy rovar Beregsurányban ott van, akkor az itt van sajnos Beregszázban is, és ha már Ungváron is ott van, akkor feltétlenül érdemes most már szakértőnként széjjel néznünk, mert na, azt hithetnénk, hogy csak a kőrisfáknak árt ez, bár azokat is szeretjük, de ha jobban belegondolok, akkor jelentős mennyiségű fafajtát tud megtámadni, igen, gyorsan tud elpusztítani.
3: Így van, a szilfa, nyárfa, gyuhar, nyír, éger, töl, gyertyán, hárs, mogyoró és diófák, ezek mind-mind veszélybe vannak, és ahogy a távolságokat említetted, hát valóban Beregsurány neki nem nagy távolság, hiszen akár 20 km repülése is képes.
2: No, azt mondják a szakértők, hogy érdemes megvizsgálnunk a beteg fáinkat, egy D alakú kirepülő nyillást kell találnunk, a törzsön meglévő 3-4 mm-es lárva járatokat is érdemes megvizsgálnunk, és mindenképpen forduljunk szakemberekhez. Itt Ungváron egy 0,1 négyzetméteres területen, hektáros területen konkrét karantént vezettek be.
3: Így van, és hát a védekezés ellene mondjuk azt, hogy megvan a biológiai, a természetes mód, hiszen a harkályok, akik a fáknak a doktorai, így is mondhatnánk őket, bár lehetséges, hogy nem a kopácsolásnak a hangerejével, hanem éppen a táplálkozásukkal próbálják meg ezeket a rovarokat is kordában tartani. Most az erdeinkben a harkályoknak a védelmére, ha fokozott figyelmet fordítunk, akkor lehetséges, hogy ez a Egyébként szép bogár, már hogyha lehet bogára szépet mondani, a kőrisrontó karcsú díszbogárnak a száma ez alaposan le fog csökkenni.
2: Ne találkozunk sokat ezzel a növény, ezzel a rovarral a következő hetekben, hónapokban, a hírekben, mert nem szeretnénk még egy újabb betegséget, de ha jobban megnézzük vidékünk fájt, éppen a gesztenyefákat, vagy éppen a diófákat, akkor tapasztaljuk, hogy valami nagyon zavarja őket, hát remélem nem erről az invazív rovarról kell gondolnunk első körben. Megyünk is tovább, ebben az órában is meghívott vendéget várunk stúdium kerekasztalához, és ha már a hétvége nem sikerült ellazulni, akkor szeretnénk ebben az órában, ebben a témakörben egy szakembert is megszólaltatni. Szarka Kinga masszőr érkezik hozzánk, jó lesz mindenképpen a beszélgetés, ajánlom figyelmetekben.
3: Várunk mindenkit.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: A rádió hallgatóit és nézőit, akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiónkban köszöntjük Szarka Kinga masszőrt. Сегодня с нами в студии Кинга Сарка, массажистка. Köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
4: Én is üdvözlök minden kedves rádió hallgatót, és köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Azon, mert férfiak nagyon sokat tesznek azért, hogy álmodozzanak a masszázsnak a világáról, mert vagy fizikai munkát végezek, azért fájnak az izmaik, vagy ülő munkát végezek, és akkor azért fájnak az izmaik, de hát nem mi vagyunk az a szerintem társadalmi réteg, aki könnyen rászedi magát arra, hogy elmenjünk egy masszázsra, és mondjuk ezeken a dolgokon segíthessünk. Kicsit beszélgessünk általánosságban, mivel a masszázsnak a pozitív hatásairól, miért is érdemes eljárunk egyszer-egyszer egy ilyen jellegű alkalomra.
4: A masszírozásnak számos pozitív hatása van. Fontos tudni azt a masszírozásról, hogy a masszázs az nem csupán egy kellemes kikapcsolódás, hanem az egészségmegőrzéshez nagyon hozzájárul, tehát nagyon fontos az egészségmegőrzés szempontjából, mert segít megelőzni tehát azokat a problémákat, amik az izom túlterhelésből adódnak, javítja a közérzetet, támogatja a szervezet regenerálódó képességét. Tudod, sokan régebben luxusként tekintettek a masszírozásra, viszont már sokan az egészséges és a tudatos életmód részévé állították be maguknak, tehát úgy tekintenek rá és alkalmazzák. Számos pozitív hatása van, mint ahogy azt már az előbb említettem, fokozza a vér és a nyirok keringést, javítja az izmok oxigénellátását és tápanyagellátását, csökkenti az izomfeszülést, gyorsítja a regenerációkat, tehát rengeteg pozitív hatással rendelkezik a masszázs.
2: A stressz csökkentő hatásáról is olvashatunk, ez mindig olyan jó hangzik egyébként, a horgászat is csökkenti a stressz, de a masszázs is csökkenti a stressz. Mi történik ilyenkor?
4: Ez talán az egyik legfontosabb, ami most a mai világban, ugye mindannyian test egy stresszes időszakot élünk meg, tehát is ez a legfontosabb területe, én azt mondom, a mai rohanó világunknak. A masszírozás segít ellazulni, csökkenti a szorongásokat, javítja a közérzetet, javítja az alvás minőségünket, tehát nagyon nagy szerepet játszik ezzel a stresszel teli világban a masszírozás.
2: Van a különböző pozíciók, amelyek úgy meghatározzák az embert, vagy a munka miatt, vagy egyedi alkatta miatt, vagy éppen valamilyen külső környezet miatt. Több olyan kismamával találkozom, akinek a pocak növekedése miatt fájnak, kezd el fájni valami, ami korábban nem tett meg, és ebben az esetben is igazán jó hatással van a masszázs.
4: Pontosan, igen. A kismamák esetében az a helyzet, hogy az első pár trimeszterben csak orvosi utasításra, tehát megfontolt a masszírozás. Természetesen végig is. Fontos, hogy olyan szakember végezze ezt a kismama masszírozást, aki ezt elvégezte, vagy erre, tehát volt ilyen képzésen. Kismamák esetében nagyon fontos az odafigyelés, tehát hogy megfelelő pozícióban végezzük ezt a masszírozást, hogy egy kismamát nem tudunk hasra fektetni, és nem is szabad hasra fektetni. Tehát különböző odafigyelésekkel kismamákat is lehet masszírozni, illetve orvosi tanács kérésére. Illetve itt kitérnék arra, hogy ugye mindenkinek más masszázsforma ajánlott. Ugye, aki napi 8-10 órát ül ülő munkán, nekik...
2: Ez egy másik krónikus pozíció, amelyben szintén jelenek meg izomfájdalmak, meg mindenféle egyéb.
4: Nekik az, velük az a helyzet, hogy ugye nekik inkább ez a felső galérész, tehát ez a lapocka közötti fájdalom, a nyakmerevség, a válmerevsége. Nekik inkább ajánlott tehát ez a felső rész masszázs, nekik ajánlott ez a pohárkezelés, tehát ugye ezek a kis üvegharangok, amikről már talán voltam itt és akkor beszéltünk, illetve nekik inkább ezt a masszírozást, ezt a galérész vagy széken ülő masszírozást tudnám ajánlani, míg azoknak az embereknek, akik fizikai munkát végeznek és egész nap állnak, akár legyen fodrász vagy bármilyen, aki egész nap áll, nekik inkább egész testre való masszírozást tudnák ajánlani, ami azt jelenti, hogy átmozgatjuk ugye a lábakat is, mert nekik van ugye láb problémájuk is. Akikben még ennél is nagyobb fizikai munkát végeznek, nekik ugye akár, vagy a sportolóknak vannak ez a kinezotép tapasz, ami hozzájárul, tehát ez nem egy csoda tapasz, viszont hozzájárul ahhoz, hogy a az izmaink rugalmasabban és könnyedébb, tehát egy ilyen tehermentesítést ad az izmainknak.
2: Az irodai ülőmünk azért az nagyon sok ember életében jelen van, vagy nem irodában, de azért az ülés, mint egy 8 órás tevékenység jelen van, az órán már pipikát kétszer, hogy fel kéne állnom, mozogatni magamat. Mit kell e kapcsán érdemes, miért érdemes itt elmozdulni hozzátok?
4: Azért érdemes, mert hogyha sokáig egy pozícióban tartózkodik, egy pozícióban van a testünk alkalmazkodik a testtartásunkhoz. Felvesszük ezt a görnyet testtartást, kialakul itt az úgynevezett banyapup, ami egy ilyen pup.
2: Ki is húztam magam, igen.
4: Pup. És ez nem egy, hogy nem esztétikus. A másik az, hogy megjelennek a problémák. Azok a problémák, amik az izommerevségből jelennek meg. Gondolhatunk itt fejfájásra. Alvás minőségünk romlik, tehát nem tudunk úgy aludni, nem érezzük jól magunkat a testünkben, és ezért kell felkeresni, és a masszírozásban a rendszeresség a lényeg. Tehát egy fecske nem csinál nyalat. Azt, ha én elmegyek egyszer, attól fogok érezni első alkalom után egy könnyedebb érzést, hogy jaj, de jó, jó érzem magam, de ez 2-3 nap is visszajön. Tehát a masszírozásban a rendszeresség a lényeg. Tehát kúraszerűen kell alkalmazni. Probléma esetén egy 10 alkalmas kúrát, aztán pedig rendszeressé tenni. Amikor újra azt érzem, hogy a testem elfáradt, vagy egy kicsit fáradtabb, akkor elmenni egy masszírozásra. Tegyük fel havi egyszer, 2 hétben egyszer, de a kúrát egy problémára mindenféleképpen ki kell venni.
2: Hogy kell elképzelni ezt a folyamatot, mondjuk férfiaknak? Mert hölgyek szerintem többet járnak ilyen helyre. Milyen előkészületek mennek, mennyire fájdalmas? Nem tudom, a nők túlélik, akkor mi is túl fogjuk.
4: Hát a férfiak ugye azok hát érzékenyebbek a fájdalmakra, igen.
2: Komolyan ezt megismételnéd, de jó. Egyébként tudjuk, hogy a nők sokkal nagyobb fájdalmakat
4: igen. Kívül, a nőnek igen. Sokkal nagyobb a fájdalom küszöbük, mint a férfiaknak. És azt tudnám elmondani, hogy nagyon sok ember viszont nem egy fájdalmas dolog, sokan elalszanak masszírozás közben. Na hát tegyük fel, attól függ, hogy milyen masszírozás. Most egy relax masszírozás közben, ugye, mert ugye a bőr a legnagyobb érzékszerünk, és ahogy hozzáérünk, az egy olyan érzést vált ki, tehát egy olyan, hogy hatása van az idegrendszerre, mindenre, és sokaknál azt váltja ki, hogy ellazul, elalszik, egy olyan dolog történik vele, ami tegyük fel, nem egy mindennapi dolog, mert nem mindenhol tudsz elaludni, vagy így elengedni magad. De a férfiak, igen, a férfiaknál azt tudom mondani, a férfiak érzékenyebb egy-egy pontuk, és nem tudják úgy elviselni a fájdalmat, mint a nők.
2: Ez a szülés esetében ezt tudtuk, hogy ez így van, de hogy megint masszázsnál is érzékenyebb meg a férfiak. Hát ezt most felírtam, köszönjük szépen.
4: Igen, volt olyan, aki azt mondta, hogy köszöni szépen, de ez most neki elég volt, tehát hogy olyan összetörtén érezte magát, de ma azóta volt újra, tehát hogy na, férfiak azok gyengébbek, a nők meg jobban el tudják viselni. De nem minden férfira igaz.
2: Ez a magas sarkú effektus igazából a szépségért áldozni kell, és ők úgy vannak vele, hogy azt is biztos vennék fel egy szorító cipőt azért, hogy szebbek legyünk. Lehet, hogy ebből ered ez a jó tulajdonságok. Milyen típusok vannak? Gyógymasszázsról is hallottunk sok esetben. Millióféle masszázs típust ismerünk.
4: Igen, ugye van a gyógymasszázs, van a relaxmasszázs. A gyógymasszázs alatt azt értjük, amikor tegyük fel egy adott problémát kezelünk. Tehát van egy sollerakódásunk, van egy úgynevezett lapocka közötti becsipődésünk is, és arra fókuszálunk, tehát arra fokozottan figyelünk oda, és ezt kezeljük, ezt nevezünk gyógymasszírozásnak, mint ugye van a relaxmasszírozás, amikor eljön egy ember egy fárasztó nap után, és egy kicsit úgy átmozgatjuk az izomzatot. Ott az egész testet átmozgatjuk, mindent megmozgatunk, de nincs így különösebb pont, amire odafigyelnénk, hogy na ez a terület itt most problémás, és akkor hogy ezt most kifejezetten kell. A gyógymasszírozásnál inkább erre, és tegyük fel, ha fennáll egy probléma, tegyük fel egy váll probléma, vagy egy nyak, egy fejfájás, akkor ugye, ha kivesz az ember egy kurát, akkor különböző pontokat, nem mindig ugyanazt a masszázsformát alkalmazunk. Tegyük fel, először eljön a vendég hozzám, megmasszírozom szépen az egész hátát, felfekszik az asztalra, a következő alkalommal már széken is, tehát először felfekszik, utána széken fogom átmasszírozni ezt a gallérészt, mert teljesen másképp tudok ehhez a gallérészhez közelíteni székről, ha így ül az ember, mint fekve. Teljesen másképp tudom ezt a részt megközelíteni. Következő alkalommal már mehet egy járóköpöly. A járóköpöly az a pohár, csak húzogatjuk. Még van a pohár, amikor felhelyezzük, és ilyen foltokat hagy, az 7-10 nap és teljes mértékben elmúlik. Olimpiákon, sportolóknak a hátán ezeket a poharakat renget, boxolóknak látjuk ezeket a poharakat. És most már van a kinezott tép, ez a tapasz, amit viszont nem tudok masszírozásba beépíteni, mert azt csak akkor tudom felrakni, hogyha száraz a bőr. Ha én előtte a bőr beolajoztam, vagy bekrémeztem, az nem tud ráragadni, mert ez a kinezott tapaz, ez 5-7 napig is fent tud maradni teljes mértékben. Ez nem egy csoda tapasz, ez csak segít a szervezetnek a regenerálódásban, az öngyógyítás folyamatában. Viszont teljesen olyan, mint a bőrünk, tehát teljesen rugalmas, és helyezhető bárhová, tehát bármilyen izomzatra fel tudjuk kellőképpen helyezni.
2: Sok esetben specifikus masszázsokat is említettél. Mik azok, amiket érdemes mindenképpen kipróbálni első körben?
4: Mindenképpen, ugye ez is problémától függ, hogy ki milyen problémával küzd, de én a hátmasszírozást ajánlanám.
2: Tehát ha elmondja a tüneteket, akkor igazából te ezen alapján be tudod azonosítani, hogy mi az, amit te ajánlasz neki.
4: Igen, amikor megjön egy vendég, akkor meg szoktam kérdezni, hogy van esetleg problémás terület. Nagyon fontos megkérdezni, hogy van-e valamilyen probléma. Egy jó masszőrnek nem csak azt kell tudnia, hogy hogyan kell megmasszírozni egy adott területet, hanem azt is tudnia kell, hogy mikor nem szabad ahhoz a területhez hozzányúlnia és megmasszíroznia. Tehát fontos feltenni azokat a kérdéseket, hogy esetleg küzd valamilyen problémával, esetleg magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, ami ugye kezelve van, vagy nincs kezelve. Tehát fontos feltenni egy pár kérdést, amikor megérkezik hozzám egy vendég, meg szoktam kérdezni, hogy van esetleg valami olyan problémája, amire fel szeretné hívni a figyelmet, és akkor valaki mondja, hogy nagyon fáj a lapockája között, vagy tehát a gerinc mellett izomzat, vagy ez a felső rész itt, és akkor arra helyezünk nagyon fókusz. Természetesen masszírozás közben is mindig megkérdezem az adott illetőt, hogy kellemes, kellemetlen, jelezze, hogyha kellemetlen. És tudom azt, amikor valaki azt mondja, hogy jaj, most itt nagyon fáj a lapockája alatt, ez nagyon szúródik, és hogy ő most ilyet nem érzett. Azt tudom, attól nem ijedek meg, mert azt tudom, hogy ez az emberek 98%-ának. Tehát az a pont, az egy olyan pont, amit nem tudunk megmozgatni. De bármilyen gyakorlatot végzett tornázó, bármi nem tudsz kimozgatni és megmozgatni, és ez egy problémás terület. Tehát ezeken nem ijedek meg, vagy nem akadok fenn. Tudom, mi az, ami normális, hogyha fáj, és tudom, mi az, amikor nem normális, hogyha tegyük fel, fáj. Az is normális, amikor masszírozás után felállsz, és azt érzed, hogy úgy érzed magad, mint akinek egy kicsit beütött a pia, tehát, hogy így szédülsz. Tehát ilyen azt érzed, hogy tényleg nem tudod, hogy merre vagy, és ez normális. Ettől nem kell megijedni. A masszírozás után eleve 5 perc pihenés ajánlott még úgy az adott helyzetben, ahogy a masszírozást elvégeztem, aztán pedig egy kicsit ülve, ha felül a vendég, egy pohár víz. Tehát ez nem egy olyan dolog ez a masszírozás, hogy gyorsan, és akkor megyünk.
2: Startáljunk fel, és hosszan tovább. Mik azok a betegségek, amiket mindenképpen érdemes figyelemmel körültekintően kezelni. Ugye korunk egyik nagy betegség ez a gerincsév, rengetegen ülnek, rengetegen fizikai munkát végeznek, vagy éppen nem megfelelő arányban teszik ezt. Ezekkel a panaszokkal mit tudtok ti kezdeni?
4: Nagyon fontos az, hogy sokan azt gondolják az ember, ez a tévhit, hogy gerincsérves embereket nem szabad masszírozni, meg ők velük nagyon óvatosan kell bánni. Eleve ezeknek az embereknek nagyon fontos lenne a torna, hogy a tornával erősítsék az izomzatot, hogy levegyék a gerincről a terhelést. Az én feladatom pedig az, hogy a gerinc melletti izomzatot ellazítjam, hogy az a merevség, tehát ugye egy izom be van merevedve, azt érzed, hogy nehéz minden mozdulatod, akkor az nyomja, tehát a feszült izom ugyanúgy szorítja össze, ez az nem tesz jót. Az én feladatom az, hogy ezeket az izmokat ellazítjam, ezáltal könnyebb levenni a terhelést a gerincről. Tehát ez egy nagyon nagy tévhit, de nagyon sokan ebben élnek, és én még a gerincsérves embereknek, főleg, akinek derékba adja ezt a fájdalmat, vagy ilyen problémával küzdenek, ezt a pohárkezelést szoktam ajánlani, tehát megmasszírozom, és akkor derékfájdalomra nagyon-nagyon jó ez a pohár. Ide is fel, a felső testrészre is jó természetesen, de én ez már tapasztalat alapján mondom, hogy sok embernek segített.
2: Beszélgettünk arról, hogy különböző betegségek, és azért nagyon sokféle fájdalmat meg tudtak különböztetni. Mindig hallunk olyanokról, hogy különböző gócokkal találkoztak az emberi testnek a hátán. Nem tudom megérteni, hogy ez mit is jelent. De ti tudjátok, hogyha itt fáj, akkor ott azt jelenti, hogy nem tudom, a végtagokat kell masszírozni. Van ebben ilyenfajta valós kapcsolat?
4: Igen, mert a gerincoszlop az nagyon sok, tehát maga a gerincünk az a belső szerveinkkel nagyon-nagy összekötetésben van. Igen, tehát vannak olyan problémák, amiket ha megmasszírozunk egy hátat, tegyük fel, akkor a gyomor működés, tehát hogy jobb lesz, igen, jobban érzed. Van, akinek nagyon nehéz a gyomor működése, nem jól érzi magát, tehát természetesen nem azt mondom, hogy ez most egy csodát tesz, de igen, összeköttetésben van, és kihatással van, akár a gyomor működésre. Ugye a masszírozással javul a keringés, a salakanyagok könnyebben távoznak a szervezetünkből, mert ugye megmozgatunk mindent, és ezért is mondtam azt az előbb, hogy egy gyomaszőnek tudni kell, mert nem nagyon fontos az, mert ugye ha egy akut fertőzés áll fent a szervezetben, vagy ha valaki lázas, ne adjék, nem szabad masszírozni, mert a vér, ahogy serkentem a keringést, az úgy tovább viszi a szervezetben a dolgokat, illetve daganatos betegeknél. Tehát erre is nagyon fontos odafigyelni. Tehát na most azért meg kell megkérdezni az emberektől azt, hogy milyen problémával minden, tehát hogy érdemes előtte konzultálni és beszélgetni egy kicsit, mert daganatos betegségeknél is ne adjék serkent. Tehát ugye a vérkeringés az mindent visz tovább. Tehát volt olyan, aki volt daganatos beteg, igen, szabad, ha daganatot eltávolítják. Mindegy, hogy jó vagy rossz indulatú, el kell, hogy távolítják, és az orvosnak engedélyt kell arra adjon, hogy igen, szabad masszírozni. Mert a keringés az mindent tovább tud vinni. Jó és rossz dolgot egyaránt.
2: Jó és rossz dolgot egyaránt. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk. Hát a szinte mindenre is jó masszázsnak a világáról beszélgethetünk az elmúlt percekben. Azért felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az öngyógyítás ártalmas lehet az ön, illetve a saját egészségből is mindenképpen. Panaszunk van, akkor első körben orvoshoz, majd utána menjünk egyedi megoldásokat keresni. Sok erőt és áldást az életedre, munkádra, külön köszönjük, hogy voltál velünk.
4: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom a legjobbakat.
2: Az elmúlt percekben Szarka Kinga masszőrrel beszélgettünk a különkedés műsorban. 11 óra 47 perc van a háttérben, egy újabb zenététel, aztán újra itt vagyunk.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk lesz a mai kétórás műsorunkat. Külön köszönjük, hogy velünk kezdtétek a hétfői napot.
1: Beregszász városában közlekedőknek a figyelmét felhívjuk arra, hogy legyenek türelemmel, hiszen nagyszabású felújítási munkálatoknak a befejezéséhez kezdünk el közeledni, amit éppen múlt héten kezdtünk el. Aszfaltozás a Munkácsi utcán, hát némi szlalomozással, de valóban legyünk türelemmel, illetve akik a Lesja-Ukrainka utcán laknak, és még talán nem teljes a felújítás a Bodokanál Kárpát víz szakemberei részéről, akkor legyünk türelemmel, reménység szerint perceken belül újra visszaáll a jó megszokott vízszolgáltatás.
0: A nap gondolatára van még időnk adásunkból.
1: 1885-ben a mai napon Louis Pasteur sikeresen próbálta ki az emberen a veszettség elleni vakcinát, így a mai napon tőle választottam egy mondatot, ami a következőképpen hangzik. A végtelenül kicsinek végtelenül nagy a szerepe.
0: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk, áldott napot és áldott hetet kívánva itt a nyár lassan derekánál. Kitartást kívánok mindenkinek. Ez alkalommal Gogola István
1: és Bírta Zoltán.
0: Isten velünk. A viszonthallásra. Sziasztok.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kéziroda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabdás tehetséggondozást Kárpátalján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, az U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető munkanap 8 és 16 óra között a kezilabda sport.genius@gmail.com e-mail címen. Blahogyiny fond Genius Uspiu Práci Zuhorskő Federáció Han Bolota Zakarpátszke Mohorskim Univerzitetom imeni Ferenc Rákóczi II. U 2026. 27. Naučalnom roci produže programu Pitremke Talanovej toj molodi v haluzi Han Bolu na Zakarpatji. Mereža rozvitku талантів продовжує діяти у 19 центрах ганбольної майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Polanán került megrendezésre a Kárpátaljai megye ökölvívó selejtező torna. A 2012-13-as születésű fiúk és lányok versenye a korosztályos országos bajnokságra készülő megyei válogatott keret kialakításának egyik fontos állomása volt. A legjobb eredményt Román Palahuszinec ért el, aki aranyérmet szerzett és ezzel bejutott a kárpátaljai válogatottba. Ő képviseli majd a megyét az augusztus 7 és 17-e között Hmelnickiben megrendezésre kerülő országos ökölvívó bajnokságon. Anton Mohalcsics és Artem Volosz bronzérmet szereztek. A sportközösség kiemelte, hogy ezek a győzelmek jól mutatják a kárpátaljai gyermek és ifjúsági ökölvívásban rejlő erős potenciált. Юнібоксери виступили на відбірковому турнірі Закарпатської області, який відбувся у селі Поляна. Змагання серед юнаків та дівчат 2012-13 років народження стало етапом формування збірної для чемпіонату України. Найкращий результат показав Роман Палагусинець, який виборов золоту медаль та увійшов до складу збірної Закарпаття. Він представлятиме область на чемпіонаті країни з боксу серед юнаків, що пройде з 7 по 17 серпня у Хмельницькому. Бронзу здобули Антон Михайлович та Артем Волос. У спортивній спільноті визначають, що ці перемоги демонструють сильний потенціал дитячого та юнацького боксу Закарпаття. A Zilosvajvárosi Szabadidőközpontban rendezték meg a 64-es országos dámajáték egyéni csapatbajnokságát, amelyen 32 versenyző indult, Ilosváró, Ökörmezőről, Técsőről és Nagybocskóról. Az A csoportban a 75 éves técsői versenyző Mikola Kosilkó, a sportmesteri szín várományosa, magabiztos játékkal és stabil teljesítménnyel szerezte meg az első helyet. Második lett az ilosvai születésű háromszoros világbajnok ukrán sportmester Katerina Mojszej, míg a harmadik helyet a técsői Iván Brinznyánik szerezte meg. A csapat versenyt is Técső nyerte. A B csoportban, ahol a 8-tól 17 éves fiúk és lányok versenyeztek, a nagybocskói Tarasz Volosyuk bizonyult a legjobbnak. Vyršavskomu miskomu centri po zaškilnoj osvite відбувся особисто командний чемпіонат Закарпатської області з блискавичних шашок 64, у якому взяли участь 32 спортсмени з Іршави, Міжгір'я, Тячева та Великобичкова. У турнірі А перемогу здобув 75-річний тячівець, кандидат у майстри спорту Микола Кошілко, який набрав найбільшу кількість очок. Друге місце посіла майстер спорту України, триразова чемпіонка світу Катерина Мойсей з Іршави, третє тячівець Іван Брензяник. У командному заліку також перемогла команда Тячева. У групі Б серед юнаків і дівчат від 8 до 17 років найсильнішим став представник Великобичкова Тарас Волощук. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtis Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Tamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásárosnaménytól nem messze mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úti célt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úti célt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Sublót hercegnő. Hol volt, hol nem volt, kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában állt Sublót hercegnő. 13 fiókja volt, és mind a 13 más színű. Évek óta ugyanott tornyosodott a hercegnő, és mindig ugyanúgy teltek a napjai. Nappal szunyókált, éjjel virrasztott, s csak hajnalban aludt egy keveset. Egyik reggel hangos szuszogásra, pöfögésre serkent.

0: Mi a baj, gőzmozdonyom?
1: Nem tudom az úti cél, aranyoskám.
0: Mindjárt bemondja a hangszóró.
1: Mit mond be, aranyoskám?
0: Az úti célt, a következő állomást.
1: Azt bemondta már háromszor is.
0: Akkor mi a baj, gőzmozdonyom?

0: hagyja-e aranyoskám? Ki lehet az, aki olyan hangosan fújtott, hogy még a hangszórót se hallom tőle?
1: Én azt gondoltam, hogy maga pöfög gőzmozdonyom, de ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő becsukta a hatodik fiókot, a sárgát. Talán a kukás autó, és kihúzta a kilencedik fiókot, a pirosat. A piros fiókban kopott képeslapok és üres gyufaskatuják között egy kukás autó várakozott. Nem szuszogott, nem pöfögött. Hát maga nem dolgozik ma, kukás autó úr?
0: Egyedül nem bírok dolgozni, asszonyom. Engem irányítani kell, asszonyom.
1: Ki irányítja magát?
0: Két kukás, a Pali meg a Fecó.
1: És ők hol vannak?
0: Talán nem hallották meg az óra csörgést, és elaludtak. Igaz is, asszonyom, kifújtad, fortyog olyan hangosan, hogy még az ébresztő órát is túlharsogja.
1: Én azt gondoltam, hogy talán maga az, kukás autó úr. De ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő visszatolta a kilencedik fiókot, a pirosat. Talán az éjjeli őrbácsi, és kihúzta a 12. fiókot, a kéket. A kék fiókban öregelemlámpák, csavarok és csavarhúzók között csíkos dunna alatt pihent az éjjeli őrbácsi. Bojtos hálósipka volt a fején, de nem aludt. Nem szuszogott, nem pöfögött. Ébren van, éjjeli őrbácsi!
2: Még ébren vagyok, kezi csókolom.
1: Pedig fent jár már a nap az égen.
2: Azt látom, kezi csókolom, de valahogy nem tudok máma elaludni.
1: A friss újságot átolvasta?
2: Átolvastam, kezi csókolom. Még se tudok aludni.
1: A kávéját megitta?
2: Mind megittam, kezi csókolom, de ma az se használ.
1: Mi a baj?
2: Kezi csókolom, itt olyan hangosan fújtat valaki, hogy én azzal nem bírok versenyt hortyogni.
1: Ez mégiscsak több a soknál.
2: Kezi csókolom, nem tudja véletlenül, hogy kifújtat itten.
1: Hát, ha nem maga, akkor talán... Sublót hercegnő visszatolta a 12. fiókot, a kéket. A mozdony nem tud elindulni, a kukások nem tudnak felébredni, az éjjeli őrbácsi nem tud elaludni. Én a legszebb álmomból feliedek. Ez nem járja. Megint ez a pöfögés. De ha nem a gőzmozdony, nem a kukás autó, és nem is az éjjeli őrbácsi, akkor nézzük csak. És Sublót hercegnő találomra kihúzott még két-három fiókot. Az egyikben éppen homokvár épült,

0: a másikban tengeri csata dúlt. A harmadikban hullott a hó. Nem értem, morfondírozott Sublót hercegnő. A fiókokban minden rendben. Minden úgy van, mint máskor. Honnan jön hát mégis ez a pöfögés szuszogás? Nézte elől, nézte hátul, nézte fölül, nézte alul, még a lábát is megemelte, de nem talált semmit. Ahogy visszabillent, ez szúr! Azonnal gyere elő, te szúrós! Hát egy tüskésre gömbölyödött, sündisznó kölyök gurult elő Sublót hercegnő lába alól. Szuszogva, pöfögve kiegyenesedett, és harciasan felnézett a hercegnőre. Hát te voltál! Te szuszogtál, te pöfögtél! Ne félj tőlem! Hogy kerültél ide a parkettás nagyszobába? Hiszen neked az erdőben a helyed. Sublót hercegnő kinyitotta a 13. fiókját, a zöldet. Zöld lombú fák susogtak benne, a fák alatt patak csobogott, s a jó tavai javaron érett vadcseresznye gurult. Itt lesz az otthonod, kicsi sün. A sün nem válaszolt semmit, nem is szusszantott, nem is pöffentett, csak elvackolta magát az avarban, és fáradtan elaludt. Sublót hercegnő óvatosan betolta a 13. fiókot, a zöldet, és kihúzta a 6., a sárgát.
1: Aranyoskám!
0: Éppen akkor futott ki az állomásról a boldog gőzmozdony. Tudta már az úti célt? Sublót hercegnő betolta a 6. fiókot, a sárgát, és kihúzta a 9., a pirosat.
1: Asszonyom!
0: Csörgött, fújtatott, pufogott oda bent a kukás ajtó. A két kukás úgy rakta a kukás edényeket, mint a gép. Be akarták hozni az elvesztegetett időt. Sublót herceg becsukta a 9. fiókot, a pirosat, és kinyitotta a 12., a kéket.

Úgy hortyogott a csíkos dunna alatt az éjjeli őrbácsi, hogy csak úgy csörömpöltek körülötte a csavarok meg a csavarhúzók. Utoljára a kék fiókot is betolt a sublót hercegnő. Megnyugodva végig simított mind a 13 fiókján, s mivel nappal volt, és nappal ő szunyókálni szokott, békésen elszunyókált. Ha látni szeretnétek, keressétek meg őt kis szobán innen, előszobán túl, a nagy szobában. De halkan menjetek, nehogy felébresszél.

0: Így volt, nem így volt. Égből pottyant mese volt.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102. Jodin FM.

ez volt a zenesáv hangok, amelyek történelmet írtak, előadók, akik nem csak énekelnek, hanem nyomot hagynak. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a koncertélményben. Találkozunk legközelebb is, és addig se feledd, az igazi zene nem halkul el, csak tovább él bennünk. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали голоси, які не просто співають. Пісні, за якими стоять історії, пристрасть і справжня музична сила. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Ростов. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjano 102. Biodim FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Persze, Radio Pulse.
1: Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Nap volt, este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

Grinchben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я настолько. Я один FM. Классное радио в